Álmos part fölött valószínűtlen világ, furcsa hangjait hallom a víz felől. Az arcomba fúj az eltévedt szél, a fülembe súgja, soha se fél. Valahonnan ismerem ezt a hangot, valahol már hallottam odat, valamikor kerestem ezt a lát, meg annyi volt.

Az ajtók csukódnak, a fények is lassan kialszanak. Taxik sohannak, délnek és nyugodnak. A csend kapuja már régen nyitva áll.

ez a dal. Valamikor kerestem ezt a lányt, meg annyi bolond éjszakát. Valahonnan ismerem ezt a hangot, valahol már hallottam ezt a dalt.

ezt a dalt. Valamikor kerestem ezt a lát, meg annyi bond éjszakát. Valahol már láttam ezt a lát, valahol már hallottam hangját. Valamikor fogtam két kezét, valamikor őriztem szép szemét. Valahol már ott hagytam egyszer,

0: a zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Van, nincs vége.
0: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én. A Tomi.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Budapesti Magyar Rádióban.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
1: Az imént szó szerint nyári záporról szólt a sláger, és szó szerint nyári záport fogunk kapni a mai nap folyamán, legalábbis az ígéretek szerint, mert hogy érkezik ma a hidegfront, ez szinte hihetetlen, ez fog véget vetni ennek a nagyon hosszú ideig tartó hőhullámnak, amiben volt egy-egy nap megtörés, de azért, ha jól visszagondolunk, hetek óta tart ez a fajta terhelés, és ma még magasra szökik a hőmérő higanyszála, most reggel is egy ilyen kifejezetten nyárias, nagyon kellemes reggel van, viszonylag magas hőmérsékletekkel, és derült idővel. A derült eget úgy értem, ha most kimennének, akkor olyan gyönyörű csillagos eget lehet látni, legalábbis itt Lendván és környékén, és ott van a gyönyörűen fényes, sarló alakú hold is mellette. Gyakorlatilag minden csillagképet gyönyörűen le lehet olvasni most az éjszakai égboltról. És ez majd a következő éjszakákon nem biztos, hogy így lesz, hiszen a hidegfronttal együtt felhők is sodródnak fölénk, a csapadék mennyisége az még bizonytalan. Viszont záporok, zivatarok formájában érkezik a hidegfront, de a legeslegelső jele az a hirtelen felerősödő szél lesz, ami helyenként akár viharossá is fokozódhat erős széllökésekkel párosulva. Viszont még a hidegfront előtt ma még 30-35 fok közé megy föl a levegő, és mondhatjuk azt, hogy ez lesz az utolsó forróság ebben a nyári szezonban, mert szeptembernek ezt a bő egy hetét, másfél hetét nyugodtan hozzácsatolhatjuk a nyári időszakhoz. De utána se fogunk panaszkodni, hiszen még visszatérnek ám a 26-27 fokok, amik olyan kellemesen fogják majd melegíteni a nappalainkat. 6 órakor jövök a részletekkel, és ha már szerda van, és szeptember 9-e, akkor természetesen hozom ennek a napnak minden olyan szegmensét, amire érdemes kitérni a mai reggelen, illetve délelőttön. Legyen csodaszép a mai napjuk is, jó ébredést mindenkinek, kint még korom sötét van, de jó látni, hogy ettől függetlenül azért nagyon sokan tartják a nyári menetrendet, hiszen van, aki már a sétából hazafelé tartott, bicikliznek többen, úgyhogy indul az élet. Remélem, hogy mindenkinek kellemesen fog telni ez a szerdai nap is. Ha a naptárra nézünk, akkor nem csak azt látom, hogy szeptember 9-e van, hanem azt is, hogy ma Ádám névnap, úgyhogy minden Ádámnak boldog névnapot, hamarosan megnézzük ennek a névnek is a jelentését, eredetét, úgyhogy köszöntjük a mai ünneplőket, pontban 6 órakor pedig lesznek friss információk. Induljon ez a nap is a Muravidéki Magyar Rádióval, jó reggelt még egyszer. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyés Tündét hallják. Most 4,5 perccel vagyunk, 5:30 után.

Eljátszottam veled, hát ilyen játékosan indult ez a reggel nálunk, és remélem, hogy mindenki játszik, könnyedséggel tudott felébredni, felkelni és indítani ezt a dinamikus szerdai napot. Tudom, hogy az időjárás már sokak szervezetét teljesen kifárasztotta, és egyre nehezebben viselik ezt a meleget, de azért az éjszakák mindig adnak egy kis felfrissen. És ugye mondtam, hogy

19 fok a tengerparti városban is derült az idő, Maribor 15 fok van, Nova Gorica 17 fok, Celje 14, és a Triglavon is ma reggel 12 fok a hőmérséklet. Szerte az országban derült az idő, gyönyörű reggelünk van, úgyhogy menjünk tovább egy kis muzsikával. Dallos Bogi érkezik hamarosan, de ebben az órában itt lesz még Zdroba Patrik, a Roy és Ádám trió, Kovalszkék is érkeznek, és Bari Laci. 6 órakor pedig friss információk, megtudhatják, meddig tart a kánikula, és azt követően a hidegfront után vajon milyen időjárást kapunk. Az biztos, hogy most egy jó dalt Dallos Bogitól.

naptár szerint ma szeptember 9-én Ádám névnap van. Ez egy héber eredetű bibliai név, jelentése ember. De van egy másik kutatás, amely szerint a jelentése vörös, illetve vörös földből való. Névnapok tekintetében az Ádám főnévnap mellett a naptárban még szerepel a Dorottya, Gara, a Gorgiás, az Omár név, de ott van az Orgona, Péter, Szerafina, Szergiusz és a Tivadar név is. Minden ünneplőnek csodás napot kívánok, névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse Önöket!

Ez ott a Hontalan című dal, ez Droba Patriktól. Egy perccel vagyunk 3:46 után. Jó reggelt minden korán ébredőnek, a nap felkeltére még várnunk kell. Hivatalosan itt Lendván és környékén ma 6:24 kell föl a nap. Ugye mennyire érzékelhető, hogy egy hét alatt hány perccel rövidültek a nappalok és hosszabbodtak az éjszakák. Tehát 6:24 lesz a nap felkelte, a napnyugta pedig már 19:18 tájékán bekövetkezik. Nagyjából 12:54 a napi időtartam, az éjszaka hosszúsága pedig, ugye könnyű kiszámolni, 11:06 tart. Lassan közelítünk, és ugyanannyi lesz az éjszaka, meg a nappal, és aztán utána már tudjuk, hogy óraátállítás, és pillanatok alatt változni fog ez a helyzet. És nagyon-nagyon gyorsan haladnak a napok is. Szinte még sokan el se felejtették a júliusi, vagy akár az augusztus elejé nyaralást, és aztán már itt volt rögtön szeptember, és bizony a szeptember is úgy érkezett, hogy most már a 9. napjánál tartunk, rohamosan telnek és múlnak a napok, de remélem, hogy ezt a szerdát mindenki maximálisan kihasználja, főleg, ha még olyan kinti teendője van, amit szeretne a hidegfront előtt elvégezni, akkor érdemes úgy megtervezni a napot, hogy most reggel még viszonylagosan kellemes, hűvöskés az időjárás, amikor könnyedén lehet akár kertészkedni, füvet nyírni, gyomlálni, kapálni, bármi. Aztán nagyon gyorsan fog emelkedni innen a 17 fokról majd a hőmérő higanyszál a 30-35 fok közé, úgyhogy mondhatom azt, hogy ma még tikkasztó hőségre kell számítani, viszont valamikor délután, inkább a késő délutáni órákban a mostani számítások szerint megérkezik nagyon erős széllel a hidegfront, és szállít csapadékot is, csak egyelőre bizonytalan, hogy mennyit és hova, mert hogy a mennyisége és a területi elosztása is nagyon nehezen behatárolható, minden esetre csapadékkal jön, és nagyon erős széllel, és átmeneti lehűléssel. 6 órakor részletek erről is, meg orvos meteorológiai szempontból is megnézzük, hogy mire kell ma készülnünk.

kobra, talán sikló, talán kobra, talán alul, talán felül, talán ledül.

Ez volt egy mosolydal, Kovalszky meg a Vágától, úgyhogy indítsák ezt a napot egy jó széles mosolyjal és jó kedvel, és akkor a folytatás is higgyék el, hogy ugyanilyen fantasztikusan jó hangulatú lesz. Alisa Kiz, zárjuk le ezt az órát, mert hogy hamarosan 6 órakor már lesznek friss információk, de egy gyors értesítés az iskolásoknak, illetve elsősorban a szülőknek. Ugyanis a Lendvai kétnyelvű középiskola a Móravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákoknak idén is fakultatív magyar nyelvoktatást tervez, és szervez erre a tanévre. Erre szeptember 11-ig még lehet jelentkezni. Tehát péntekig a saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után természetesen információt kapnak a diákok arról, hogy mikor kezdődik a magyar fakultatív nyelvoktatás kezdete, tehát melyik időpontban. Úgyhogy még pár nap lehet jelentkezni a fakultatív magyar nyelvoktatásra.

0: Hidak. Ma 14 óra 30 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A muravidéki kétnyelvű iskolák tanévnyitó rendezvényei. Dr. Mursics József emlékkiállítása Lendvai Polgárság Múzeumában. A Lendvai plébánia oratóriuma. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.se címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyőkön.
1: Időjárás. 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Időjárás, közlekedés, orvos, meteorológia szerepel a következő néhány percben. Érdemes figyelni, hogy ha kíváncsiak arra, hogy hogyan változik a következő napokban időjárásunk, mert hogy gyökeres fordulat várható. Úgy tűnik, hogy ma még hőhullám és annak a csúcsosodása, és ezzel a mai kiugró értékekkel zárul az idei nyári időszak, mert hogy egy hidegfront véget vet ennek a szokatlan melegnek, és egész biztos, hogy a folytatásban már ilyen 30-35 fok nem tér vissza, de nem kell aggódni, hiszen a folytatásban is azért szép idő várható. De megterhelő lesz ma a szerdai nap, pont a hőhullám és a frontális változások miatt. Főleg a nap első felében mindenütt napos, derült, csapadékmentes idő valószínű. Ugyanakkor már a déli, kora délutáni óráktól fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és délután már esély van a záporok, zivatarok érkezésére, az erőteljes hidegfront hatására. Hidegfront érkezik, nagy területeken estétől várható inkább majd eső, zápor, zivatar. Élénk lesz a szél, helyenként erős széllökések kísérhetik, időnként viharossá fokozódik majd a szél, főleg az esti éjszakai órákban, viszont a hidegfront előtt még 30-35 fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála. És ugye itt van a hőhullámot lezáró fronthatás, így csütörtökön már a megnövekvő felhőzetből szorványosan esők, záporok, zivatarok továbbra is kialakulnak, de a felhős idő mellett csütörtökön is bízhatunk több-kevesebb napsütésben, tehát kifejezetten változékony időt kapunk holnap. Hajnalban nagy részt 15-19 fokkal, napközben viszont 21-25 fok között várható a csúcsérték. Felhős idő valószínű pénteken, általában kevés napsütéssel, növekszik a csapadék kialakulási esélye, több helyen valószínű tehát eső, zápor, zivatar, élénk lesz a szél erős lökésekkel, péntek hajnalban 11-17 fokot mérhetünk, a csúcsérték pedig általában 17 és 22 fok között alakul. Szombaton felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel, és a jó hír, hogy a hétvégére csökken a csapadék esélye, napközben inkább csak kevés helyen eshet. Viszont élénk marad a szél, szombaton hajnalban általában 10 és 15, délután 19 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A vasárnap már nagyrészt napos időt hoz, némi komoly felhővel, és lehetnek felhősebb időszakok is, de vasárnap már minimális az esélye a csapadéknak. Viszont marad az élénk szél, hajnalban 8 és 15, délután 20 és 26 fok között alakul majd a hőmérsékleti tartomány. A jövő hét elején hétfőn napos idő valószínű, kevés helyen lehetnek záporok a megnövekvő gomoly felhőkből, de megvan az esélye. Marad az élénk szél, hajnalban 8-15, délután 21 és 27 fok várható majd. Egy picit emelkedik a hőmérséklet jövő héten, kedden és szerdán, akár 26-27 fok is lehet újra. Ez egy átmeneti lesz, mert a mostani számítások szerint valamikor a jövő hét szerda csütörtök környékén újabb hidegfront várható, ami hoz némi felhősödést, jelentősebb csapadékot nem, de hőmérsékletben visszaesést és nagyjából a hónap második felében napközben is 20 fokokra számíthatunk csak. Nézzük orvos-meteorológiai szempontból, milyen lesz ez a mai nap, mire kell mindenképpen odafigyelni. Hát erőteljes hőhullám terheli a szervezetünket, és ez a hőhullámot lezáró érkező hidegfront már befolyásolja a mai napon a közérzetünket is. Kifejezetten erős lesz hőterhelés szempontjából a frontérzékenyeknek. Ez a mai nap rendkívüli módon megviseli a szervezetet, és ugye számítani kell az érkező hidegfrontra, ami egy nagyon erőteljes hidegfront lesz. A magasabb légrétegekben már egyébként a hidegfronttal együttjáró lehűlés zajlik, de talajszinten még a forróság lesz érzékelhető, és annak az erősödő hatása. Szóval ma lesz a váltás, és ezt a szervezet nagyon nehezen fogja majd tolerálni. Elindulnak a görcsös folyamatok, az ilyen jellegű fejfájások, aztán a nagy és gyors változás miatt szokatlan feszültség, fáradékonyság léphet fel, szédülés, szorongásos panaszok. Ezzel együtt megnő a kiugró vérnyomás mindkét irányban. Sokan panaszkodnak majd erős rosszul létre, ezen kívül az infarktus veszélye is megnő. A mai napon erőteljesen jelentkeznek majd a szívpanaszok, és igen kemény hatásra a folytatásban is számíthatunk, tehát nem csak ma, hanem ennek egy nyújtott hatása lesz a következő napokban is, tehát különösen érzékelhető lesz, hogy ez az időjárás változás rendkívüli módon megterheli a szervezetet, napokig tartó fejfájással, vérnyomás ingadozással küszködhetnek többen, és a fáradékonyság, az alvászavar is sajnos fennáll. Egyébként a várható UV-index 5-ös körüli lesz, aki érzékeny bőrrel rendelkezik, akkor fontos a szem- és bőrvédelem még. Erős a pollen helyzet is, a parlagfő allergiások most erősen szenvednek, az érkező csapadék és a hidegfront némileg javítani fog a helyzeten.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően és óvatosan, hiszen a rendőrség ma is tart trafipaxos sebességmérést. Elsősorban számítani lehet ma a Jutomer körzetében és a Muravidéki autópályán is. Vezessenek körültekintően és nagyon óvatosan, jó utat kívánunk! Hat óra múlt, 7:30, ezek voltak a legfrissebb információk, már is jön Bari Laci és a Konyha Zenekar, de lesz hamarosan Zalai Hírlap lapszemle, és megnézzük az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményeit is.

6 óra 14 perc van, nézzük, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból. Hát sajnos elég sok minden történt, ugyanis a rendőrök 3 bűncselekménynél helyszíneltek, volt 4 közlekedési baleset, 4 közrendsértés, aztán 3 vadgázolás, illetve súlyos közlekedési szabálysértések, 2 gépjárművet le is foglaltak. A nyomozók egy fenyegetéssel, egy sulinciben történt építőanyaglopással, valamint Gredisce településen elkövetett üzemanyaglopással foglalkoztak. Egy kotrógép tartályából tulajdonítottak el üzemanyagot eddig ismeretlen elkövetők. A rendőrök 3 anyagi kárral járó közlekedési balesetnél helyszíneltek, és Lendván történt esethez vonultak ki, egy gyalogos könnyebb sérüléseket szenvedett. Az utóbbi eset akkor történt, amikor a gyalogos hirtelen rosszul lett és összeesett, és ráesett egy szabályosan közlekedő autóra. A sérültet a mentő szállította el. Muraszombatban, illetve Radomia településen érvényes vezetői engedély nélkül közlekedtek többen is, 2 egészen pontosan, és őket engedély nélküli vezetés miatt állították meg a rendőrök, mindkét esetben a gépjárműveket lefoglalták. És egy fontos információ a gépjárművezetőknek, mai napon is sebességellenőrzést tartanak radarral, radaros sebességmérés, mégpedig a Jutomeri rendőrkapitányság területén. Arra kérik az autósokat, hogy vezessenek óvatosan, mérsékeljék a sebességet, és mindig az útviszonyoknak megfelelően válasszák meg, közlekedjenek körültekintően, főleg az iskolák közelében.

Éppen 5 perccel vagyunk 6:45 után, nézzük, hogy az Alai Hírlap friss mai száma mi mindenről számol be. Szakmai alázat és évtizedes hűség miniszteri kitüntetést kaptak a zalai bányászok. A 76. bányásznap alkalmából nemrégiben Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter több dolgozót elismeréssel jutalmazott, Zalából is kaptak díjat, erről számol be a mai lapszám. És olvashatnak az Alai Hírlap arról is, hogy megsokszorozódott a hallgatók száma, új szak is érkezik Zalaegerszegre, nagy változások jönnek a Pannon Egyetemen. Látványos hallgatói létszám növekedéssel kezdődött az új tanév, miközben a képzési struktúra és a kampusz működése is átalakul. A Pannon Egyetem Zalaegerszeg kampuszának évindító sajtófogadásán az új műszaki menedzser szakról, a középiskolából érkezők átmenetének megkönnyítéséről, a gazdasági képzés megerősítéséről és az előttük álló programokról is beszámoltak. Ennek részleteit is megtalálják az Alai Hírlap mai számában. És arról is olvashatnak, hogy új korszak kezdődött a zalai városban, így akarják egészségesebbé és hosszabbá tenni a helyiek életét. Nagyszabású, teltházas rendezvénnyel indult az egy éven át tartó program a zalai városban. Lenti kékzónás mintavárossá válik. Részletek az Alai Hírlap mai friss számában.

Des énekelt az imént, nézzük ezt a mai napot. Jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek, hát nagyjából a nappal együtt kelnek, mert hogy most kell föl hivatalosan a nap itt Lendván és környékén. Egyébként szeptember 9-e köszöntött ránk, és nagyon sok minden kötődik ehhez a mai dátumhoz is. Hát szeptember 9-e a 252. napja ennek az évnek, és ehhez is számos kulturális, történelmi sajátosság kapcsolódik, és ilyen sajátosságokkal bír ez a mai nap. Ugye hivatalosan Ádám névnap van, úgyhogy minden Ádámnak boldog névnapot kívánunk. És hát vannak itt történelmi események, évfordulók is. Többek között a számmisztika, ugye a 9x9-et azért mindenképpen jegyzi. A numerológiában a szeptember 9-i dátumot különleges tükördátumnak és spirituálisnak tekintik. A 9-es szám a lezárást, az elengedést és a belső bölcsességet, az új ciklusok előkészítését szimbolizálja, aki esetleg ebben hisz. De nézzük, hogy mit érdemes tudni, ami már bizonyított. A néphagyomány nagyon sok mindent följegyzett. Szeptember 9-e a néphagyományban a betakarítás és a bűvös őszi munkák kezdő időszakához kapcsolódik, miközben a modern világban globális tech mérföldkövek és furcsa rekordok kötődnek hozzá, mivel közvetlenül a szeptember 8-ai kisasszony napja, ugye Szűz Mária születése után áll, a régi paraszti világban az ott elkezdett rituálék folytatásaként tekintettek rá. De hogy milyen népi hagyományok, babonák kapcsolódnak a mai naphoz, vagy egyéb érdekességek, erre majd kitérünk a folytatásban. Ami most jön, az a Lily in Wonderland slágere, utána pedig a reggeli terepjáró jelentkezik két aktuális helyi vonatkozású témával. Tartsanak velünk!

0: Telvettem,
1: vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét van, jó reggelt kívánok, a szerda reggeli hírmagazin jelentkezik ezúttal két témával. Igor Magdics hivatalosan is bejelentette, hogy független jelöltként a Választópolgárok és a ProLendava csoport támogatásával veszi fel a versenyt az őszi polgármesteri választásokon. Igor Magdics a Lendvai Turisztikai és Fejlesztési Közintézet igazgatója. Tisztségét május óta tölti be. Azóta látja, hogy vannak akadályok, problémák a községben, nincs együttműködés, és nincs akarat a problémák megoldására. Magdics hangsúlyozta azt is, hogy nem az aktuális polgármester embere. A községet szakszerűen, átláthatóan és együttműködve kívánja vezetni. A sajtótájékoztatón elhangzottakat Fehér Ilona összegzi.
2: Igor Magdics hosszú ideig gondolkodott döntésén. Most, amikor már teljes mértékben Lendvára fókuszál, eljött a felelősségvállalás ideje. Meg van győződve arról, hogy a községet szakszerűbben, nyitottabban és együttműködve tudná vezetni.
3: Želim samo govoriti o tem, kaj treba narediti drugače. Želim prevzeti odgovornost za ta dejanja.
4: Nem kívánok csak beszélni arról, hogy mit kellene másként tenni. Tetteimért felelősséget kívánok vállalni. Azért, mert elegem van a mieink és a tieitek közötti megosztásból. Ez az egyik legfontosabb kiinduló pont számomra. Ha megválasztanak, mindenki polgármestere leszek. Nem érdekel az, hogy ki kire szavazott, kinek milyen a politikai nézete. Az fog érdekelni, ki milyen tapasztalattal rendelkezik, ki áll készen arra, hogy valami jót tegyen Lendváért. Vissza kell hoznunk Lendvára a szakmaiságba vetett bizalmat. Egy jó ötlet jó, bárki adja. A döntéseknek az emberek hasznára a tudáson és az érveken kell alapulniuk, nem a politikai meggyőződésen és a hozzánk közel álló embereken. Nem szükséges, hogy mindenben egyetértsünk, a község fejlődéséért azt kell tennünk, ami helyes. A helyi kérdésekben nem a pártpolitikának, hanem Lendvának kell első helyen szerepelnie. Településeinknek és helyi közösségeinknek támogatásra van szükségük az infrastruktúra, a biztonság, a mobilitás és a környezetrendezés terén. A községnek együtt kell működnie az emberekkel, az egyesületekkel, az önkéntesekkel.
2: Mondta egyebek közt Igor Magdics, Lendva község polgármester jelöltje. Jelölését saját Facebook profilján már korábban bejelentette Helena Antolin Tibaut, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola tanára és a Gyert Jánosi helyi közösség elnöke, valamint Magyar János, Lendva község polgármestere is.
1: Az elmúlt hétvégén a horvátországi Eszéken zajlott az immár 71. szántó világbajnokság. Az 51 fős mezőnyben két szlovén szántó is szerepelt. Igor Pate, a váltfa forgató ekék, a muravidéki Matej Sinic pedig az ágyekék kategóriában versenyzett. Utóbbi megszerezte pályafutása legnagyobb sikerét, hiszen pontos szántásával sikerült maga mögé utasítania mindenkit, ezzel megszerezve a világbajnoki címet. A versenyről Horváth Dávid, a Muravidéki Szántók Egyesületének elnökét és a szlovén delegáció képviselőjét, Marian Kardinárt kérdezte.
5: Akkor elcsönt a szublipo gaj, neverjetno zahtevni, torej ne govorim slabi, ampak zahtevni. Skoraj 3 mesece že ni pada, to ni bilo padavin. To pomeni, da
6: azt mondhatom, hogy a körülmények hihetetlenül nehezek voltak. Nem azt mondom, hogy rosszak, hanem azt, hogy rendkívül nehezek. Közel 3 hónapon keresztül gyakorlatilag nem esett csapadék. Ez azt jelentette, hogy hőség volt, majd szárazság következett, a talaj pedig nagyon keményé vált. Szombaton a döntőnapon pedig olyan erős szél támadt, amilyenre még a helyiek is azt mondták, hogy korábban nem tapasztaltak. A szél olyan erősen fújt, hogy felkapta a port, sőt a talaj könnyebb részecskéit is magával sodorta. Volt olyan pillanat, amikor 20-30 méterre sem lehetett ellátni. Tehát a hőség és az összes többi nehézség mellett még ezzel az erős széllel is meg kellett küzdeniük a versenyzőknek. Az első napon mindannyian meglepődtünk azon, hogy Matej Sinic milyen jól szántott. Természetesen azt reméltük, hogy talán most először sikerül a Muravidéknek, illetve Szlovéniának is érmet szereznie az ágyakével indulók között. Matejnek 19 évre volt szüksége, hogy eljusson erre a szintre. Bár nem szeretném ezt úgy megfogalmazni, hogy szüksége volt rá, hiszen ez egy rendkívül összetett és nehéz munka. Ez nem egyszerűen sport. Matej nagyon keményen dolgozott és rengeteget tett azért, hogy idáig eljusson, és ez most megtörtént. Az első napon a tarlón elért harmadik hely már érmet jelentett számunkra. A második napon azonban, ahogy már említettük, még nehezebbek voltak a körülmények. Ezért a világbajnoki cím és az aranyérem valóban teljes mértékben megérdemelten került a megfelelő kézbe. Matejéba, meghozva a sikert Szlovéniának és mindannyiunknak.
5: V zasluženo, v prave roke, torej Matejo, seveda pa tudi Slovenije in vsem nam.

Említettem, hogy megnézzük a néphagyományokat szeptember 9-éhez kapcsolódóan, hiszen a bűvös őszi munkák kezdő időszakához kapcsolódik ez a szeptember 9-e, de a modern világ is a globális technikai mérföldkőnek tartja. Egyébként, ha a népi hagyományokat, babonákat nézzük, akkor a gazdák a szeptember 9-ére virradó éjszakára ponyvákban kitették a vetőmagot a szabad ég alá, a harmatra. Úgy hitték, az Úristen szentelése fogja meg a búzát, így a magvak nem fognak megüszkösödni vagy megdohosodni a földben. Amikor ezen a héten megkezdték az őszi búza vetését, a gazdának tiszta ruhába kellett öltöznie. Ma volt ugyanis a némavetés tilalma. Útközben senkihez sem szólhatott, és szigorúan tilos volt káromkodni, mert az elűzte volna a szerencsét. Amikor végzett, a kiürült zsákot a lehető legmagasabbra dobta fel az égbe, és természetesen ennek is volt varázseleje. De a mai naphoz tartozik, vagy kötődik a dióverés és a madárjóslás is. Ezen a napon kötelezően megindult a dió leverése a fákról. Az idősebbek ugyanis úgy tartották, a fecskék ekkor gyűlnek össze csapatokba, hogy elbúcsúzzanak, de még várnak az indulással. Ha az első buborékosan esett a tócsákba a mai napon, az hosszú, rendkívül csapadékos őszt vetített előre. Hát már ígértek csapadékot a meteorológusok, úgyhogy nézzük meg, hogy az buborékosan esik-e, mert az mutatja a következő időszak időjárását. Mi pedig mutatjuk a következő dalt, Lábas Vikék jönnek.

0: nagybetűs életre.
1: Találtam néhány érdekességet is ehhez a szeptember 9-i dátumhoz. Ma van például a világ legelső számítógépes bágja. 1947-re megyünk vissza, ugyanis ezen a napon született meg a számítástechnikai bág, vagyis a hiba kifejezés. Grace Hopper, programozó és csapata a Harvard Egyetem, Harvard Mark II nevű elektromechanikus számítógépének leállását vizsgálta. A gép belsejében egy valódi, beszorult éjjeli lepkét találtak, amely zárlatot okozott. A lepkét csipesszel kiszedték és beragasztották a naplóba. Az első tényleges eset, hogy bogarat találtunk, ezzel a bejegyzéssel került be 1947-ben. De ez a szeptember 9-e a Szépség Világnapja is, mégpedig 1995 óta ünneplik a Szépség Világnapját a Nemzetközi Kozmetikai és Esztétikai Bizottság kezdeményezésére. Az ünnep nem csak a külső esztétikáról, hanem az önelfogadásról, a belső harmóniáról és a kozmetikai szakma tiszteletéről is szól. Illetve 2004-ben, szeptember 9-én volt egy nagyon fura Guinness rekord, ugyanis ezen a napon állították fel a világ legnagyobb egybefüggő ágyneműjének a rekordját Németországban. A gigantikus paplan húzat akkora volt, hogy egy teljes focipályát lehetett volna vele letakarni, és ez az érdekesség is a mai naphoz, szeptember 9-éhez kapcsolódik. Egy perccel vagyunk most, 6:45 után.

6 óra 50 perc van, egy közelgő markáns hidegfront előtt vagyunk még. Igen, napközben még az utolsó kánikulát fogjuk ma átvészelni közösen. Nagyjából délelőttől délután 3 óráig tart ez a kánikulai rendkívül meleg időszak. Zavartalan tűző napsütéssel igazi nyári hőség fogja uralni ezt a térséget. Lendva környékét, de ugyanezt említhetném Zalavas megyére szintén. Egységesen 29-31 fok körül fog tetőzni itt nálunk, majd a maximum hőmérséklet viszont időnként megélénkül, megerősödik majd a szél. Aztán a front előszele várhatóan délután 3 és 6 óra között érkezik meg. Hirtelen fog megvastagodni a felhőzet, és a napsütés nagyon gyorsan felváltja a borultság. A légmozgás is egyre bizonytalanabbá válik, aztán majd estétől viharossá fokozódik. Egyébként a vihar érkezését a meteorológusok erre a vidékre este 7 óra környékére jelzik előre. Estétől késő éjszakáig tart a viharos időszak, és ennek a hidegfrontnak a gyors átvonulása. Szórványos záporok, zivatarok törnek ki, és a front elvonulását is nagyon erős viharos széllökések kísérik majd. Rohamosan fog zuhanni a hőmérséklet a késő esti órákban, alig 19-20 fokot mérhetünk már csak, és hogy milyen lesz majd a hajnalunk meg a holnapunk, a front mögött beáramló hideg levegő miatt csütörtökön reggel általában 13-15 fokig hűl le a levegő, holnap napközben pedig tartósan úgy tűnik, hogy szeles, esős, csapadékos időjárásra lehet számítani, így a csúcsérték a tartósan csapadékos területeken már csak a 18-19 fokot is alig éri el. Tehát ha szabadtéri programot terveznének, akkor az délután 3 óráig mindenképpen biztonságban meg tudják valósítani, utána viszont már érdemes fedett helyre húzódni a feltámadó szél és a felhők elől, estére pedig jön a csapadék is. Mi pedig jövünk egy kis zenével, Michael Jacksonnal, a Bohemian Betyárszal, 7 órakor pedig Oleti Zsuzsanna várja önöket a legfrissebb hírekkel.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Gideon Saar, izraeli külügyminiszter szeptember 9-én és 10-én hivatalos látogatást tesz Szlovéniában. A tárca vezetőt szlovén hivatali kollégája Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter fogadja. A tárgyalások középpontjában a két ország közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése és a gazdasági együttműködés áll, így a minisztert egy izraeli gazdasági delegáció is elkísérte. A látogatás legjelentősebb eseményeként Gideon Saar ünnepélyesen megnyitja Izrael első állandó rezidens nagykövetségét Ljubljanában. A diplomáciai közeledés azután indult meg, hogy Szlovéniában a jobbközép Janez Janša alakított kormányt. Ugyanakkor a látogatást feszültségek is kísérik. Palesztinbarát civil szervezetek, például a Hindra Job Foundation, háborús bűncselekményekre hivatkozva büntető feljelentést tettek a külügyminiszter ellen a ljubljanai ügyészségen, és a megnyitó idejére tiltakozásokat is bejelentettek a szlovén fővárosban. A magyar kormány arra utasított 10 orosz diplomatát, hogy hagyják el az országot olyan tevékenységek miatt, amelyeket a diplomaták számára elfogadhatatlannak minősített. A magyar kormány egyelőre nem reagált a Euronews megkeresésére arra vonatkozóan, hogy a feltételezett jogsértés kémkedéssel hozható-e összefüggésbe. Az orosz külügyminisztérium szóvivője Maria Zaharova kedden újságíróknak azt mondta, hogy Magyarország döntésére, miszerint 10 orosz diplomata kiutasításáról határozott, erre adott válasz kemény és fájdalmas lesz, és Magyarország lépéseit a budapesti russzofób lobby munkájának nevezte. Szakértők és tisztségviselők már régóta aggodalmukat fejezték ki, amiatt, hogy Oroszország kiterjedt kémhálózatot épített ki Magyarországon, amely Orbán Viktor volt miniszterelnök 16 éves kormányzása alatt jött létre, miközben ő szoros kapcsolatot ápolt az orosz elnökkel Vlagyimir Putyinnal. A múlt héten az orosz oknyomozó portál, az Agenstó arról számolt be, hogy a budapesti orosz nagykövetség 47 munkatársa közül legalább 15-nek van köze az orosz hírszerzéshez, további 6-ról pedig feltételezik, hogy hasonló kapcsolatokat ápol. Importtilalmat jelentett be 11 európai ország és Kanada a ciszjordániai izraeli telepeken készült áruk ellen. A nemzetközi jog megsértése mellett azzal is indokolják a döntést, hogy egyre gyakrabban fordulnak elő a palesztinok elleni zsidó támadások, és az illegális telepek terjeszkedése korlátlanul folytatódik. A bejelentés azt követően született, hogy az izraeli kormány múlt hónapban pályázatot írt ki, mintegy 1200 lakóegység felépítésére Cisziordániában, ami a nemzetközi közösség és emberi jogi szervezetek részéről is széleskörű elítéléshez vetetett. Sport. A kétszeres Európa-bajnok szlovén diszkoszvető Krisztián Cseh remek formában versenyzett, és az utolsó 6. sorozatban elért 70 méter 46 cm-es eredményével magabiztosan megnyerte a zágrábi atlétikai viadalt. Cseh volt az egyetlen a mezőnyben, akinek sikerült átlépnie a bűvös 70 méteres határt. A legjobb eredményét a legutolsó kísérletére tartogatta, ekkor szállt a diszkosz 70,46 méterre. A második helyen a chilei Claudio Romero végzett, jóval elmaradva tőle, 62 méter 64 cm-es dobással. Cseh ezzel a győzelemmel ismét bizonyította, hogy a világ egyik legmeghatározóbb diszkoszvetője, nem sokkal azután, hogy megnyerte a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjét is.
2: Időjárás.
1: Ma változékony időjárásban lesz részünk, több-kevesebb napsütésre, inkább csak a keleti ország részben lehet számítani. Másutt jobbára felhős lesz az ég, és ismétlődő záporokra, zivatarokra van kilátás. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 25-30 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, a naposabb keleti tájakon 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás, az utakon radarral, gyűjtőmerkőzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Ez volt a Heaven Street 7 és az Éjszaka című daluk. Hát az éjszakát most már felváltotta a nappal. Volt egy látványos napfelkelténk, egy nagyon szép, csillagfényes éjszakánk, tiszta idővel, és mondhatnám azt, hogy egy sima, átlagos szerda hajnalon vagyunk túl, de egyik sem átlagos, hogyha megtaláljuk benne azt a pluszt, azt a szépséget. Minden esetre a természet pontosan ugyanazt a menetrendet követte ma reggel is, mint az év bármely más napján. A sötétséget felváltotta a fény, és szépen csendben a világ is működésbe lépett. Mindenki szerintem elkezdte már a napi reggeli rutinját. Sokan gyakran fognak most az órára pillantani, 7 óra 11 perc van, vagy azért, mert munkába sietnek, vagy azért, mert a gyerek megy az iskolába, szóval azt gondolom, hogy ez a szerda is sokaknak a reggeli rutinról és a rohanásról szól. Egy picit próbáljanak lassítani, mert az a jó, hogyha megvan minden napnak az a fajta nyugodt dinamikája, mint ahogy minden reggel a nap is ugyanolyan nyugodt tempóban kel föl. A fénynek van egy meghatározott útja, mert a váltás nem egyetlen pillanat alatt történik, hanem 3 jól elkülöníthető fázison megy keresztül. Ugye a horizonton, a horizont alól érkező első fénysugarak kezdenek el először derengeni, ezt nevezik csillagászati szürkületnek. Az ég ilyenkor még sötétkék, de a leghalványabb csillagok már eltűnnek. És a horizont vonala jól láthatóvá válik, ez a navigációs szürkület, és azért kapta ezt a nevet, mert nagyon régen a tengerészek erről a pontról tudtak nagyon jól tájékozódni. És aztán jön a polgári szürkület, amit mi pirkadatnak hívunk, és ez bizony a leglátványosabb rész, amikor az ég alja olyan narancsárges, vöröses árnyalatot kap, ekkor már az utcai világítás nélkül is látunk mindent. És hát jön a napfelkelte, ugye amikor a nap felső pereme ténylegesen átlépi a horizontot, és hivatalosan is megkezdődik a nappal. Ma is látványos volt a napfelkelte, hiszen tiszta derült ég volt, és ez a napfelkelte már jelzi azt, hogy bizony ma még kifejezetten meleg kánikulai napra számíthatunk, de sokaknál már a reggeli fejfájás azt jelezte, hogy érkezik a hidegfront, hiszen aki érzékeny az érkező frontokra, annál bizony ez az első tünet, hogy ez a front bizony erőteljes lesz, valamikor a délutáni, kora délutáni órákban éri el térségünket is. Most azonban még reggel van, élvezzék ezt a csendes, nyugodt reggelt, és a készülődést, ehhez mi a Passenger slágerét adjuk, és aztán még egy picit megnézzük, hogy a mindennapi életünk hogyan tud ébredni.

Az imént megnéztük, hogy milyen a fény útja így a reggeli órákban, de vajon milyen a mindennapi élet ébredése, mert miközben a fény átveszi az uralmat, erre reagál azért a környezetünk is, például a madarak. Nem tudom, megfigyelték-e már, hogy a madarak napfelkelte előtt nagyjából 30-40 perccel elkezdenek énekelni, ez a madárébresztő, és minél világosabb van, annál több faj kapcsolódik be, és a madár kórus dalára ébredni szerintem az egyik legjobb dolog. Aztán ott vannak a környezeti változások is, mert a hajnali órákban mindig a legalacsonyabb a hőmérséklet, és ilyenkor a legmagasabb a páratartalom, ezért láthatunk gyakran harmatot a növényeken reggelente. És aztán jön az emberi bioritmus, amikor a szemünket érő első reggeli fény leállítja a melatonin, tehát az alvási hormon termelését a szervezetünkben, és elindítja ezzel együtt a kortizolt, ami meg segít felébredni és elindítani a napot. De nyilván sokan vannak, akik a reggeli kávéra esküsznek, hogy azzal lehet legjobban indítani a napot. Nem tudom, nekem például nincs szükségem arra, hogy fel tudjak ébredni, de talán sokaknál a legjobb gondolatok reggeli kávé mellett tudnak megszületni, mert olyankor még mondjuk csendes a ház, vagy éppen csak ébredeznek a többiek, mert van valami megnyugtató abban, hogy miközben fogjuk a meleg bögrét benne a finom kávéval, olyan teljesen természetesen magától értetődő, hogy az ember is, meg a természet is teszi a dolgát, és hogy egy új nap köszöntött ránk. Nyilván mindenkinek más a reggeli rutinja. Én azt gondolom, hogy ez most mondhatnám azt, hogy egy sima, átlagos szerda, és pont attól szép, mert nincs benne talán semmilyen elvárás, csak mindenki teszi a dolgát, megissza a reggeli kávéját, élvezi a kávé illatát, és aztán lassan indul a napi munka, a rutin, és abban is meg kell találni a napi szépséget. Remélem, hogy úgy iszák a kávét, ahogy éppen szeretik, van, aki feketén, van, aki tejjel, van, aki habosan, és hát remélem, hogy élvezik ennek a reggeli rohanásnak is minden egyes mozzanatát. Ma szeptember 9-e van, szerda, és 7 óra 19 perc. A Machine Mouse fog zenélni, és aztán megnézzük a mai naphoz kötődő eseményeket és évfordulókat is.

Nézzünk bele most a napi kalendáriumba. Van itt néhány név, ami ehhez a dátumhoz szervesen kötődik. 95 évvel ezelőtt, 1931-ben született a népszerű magyar színész Latinovics Zoltán, aki Kossuth és Jászai Mari díjas színész volt. Igazi színész király, érdemes művész, a magyar színház művészet kiemelkedő egyénisége, aki posztumusz Kossuth díjat kapott. Egyébként édesanyja Gundel Katalin, a legendás vendéglátós família sarja. Második férjétől pedig Frereis Istvántól születtek Latinovics féltestvérei, művész nevén Bújtor István és Frereis Károly. De hát Latinovics Zoltánnak az érdemei elvitathatatlanok. Fantasztikusan mondott verset és nagyon jó filmekben játszott főszerepet. De ugyancsak a mai napon született 1828-ban Lev Tolsztoj, orosz író, aki a régi időszámítás szerint augusztus 28-án látta meg a napvilágot, de a mostani számítás szerint ugye ez szeptember 9-ére esik. Ő minden idők legnagyobb regényírójának számít, a Háború és béke és az Anna Karenina című művei miatt, melyeknek középpontjában az orosz élet realista ábrázolása áll. 69 évvel ezelőtt, 1957-ben született Mucsi Zoltán, kapa, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. 1971-ben pedig, éppen napra pontosan 55 évvel ezelőtt, piacra került John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére állt, nem véletlenül, hiszen a címadó dal azóta is az egyik legnagyobb kedvenc, úgyhogy érkezik most John Lennon.

John Lennon és az Imagine itt a Muravidéki Magyar Rádióban 7 óra 27 perc van. Természetesen jön még a Margaret Island, utána pedig friss információk, de előtte egy felhívás. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség értesíti azokat a magyar nemzetiségű szlovén állampolgárokat, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, de szeretnének élni ezzel, hogy a tomi.lebar@muravidek.si e-mail címen vagy a 031-671-005-ös telefonszámon kaphatnak tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvételnek az eljárásáról. Amennyiben nemzetiségi választójogukkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, azt javasolják, hogy a névjegyzékbe való felvételt legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Hidegfront váltja a hőséget szerdán, délelőtt még nyári forróság lesz, délután este felé pedig érkezik a hidegfront, és hát a meteorológusok riogatnak bennünket 80 km/h széllel, helyenként jéggel és felhőszakadással, mert hogy itt csapnak le a viharok. Erre lehet számítani a mai nap folyamán, szinte hihetetlen, hogy most egy szélcsendes, nyugodt reggelünk van, a folytatásban pedig egy óriási fordulat érkezik. A következő órákban mindenütt derült napos, csapadékmentes idő várható, kifejezetten nyárias meleggel, kánikulával, aztán délután már fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és az érkező erőteljes szél jelzi a hidegfront betörését, ami nagy eséllyel záporokat, zivatarokat fog generálni, estétől pedig már nagy területeken várható zápor-zivatar. Napközben is már élénkül a szél, 30-35 fok között alakul azonban a legmagasabb hőmérsékleti tartomány ma. Viszont a hidegfront megérkeztével és a csapadék érkeztével rohamosan fog zuhanni majd a hőmérséklet. Itt van a hőhullám és a hőhullámot lezáró fronthatások is. Ez az utolsó forró nap, és búcsúzik az elképesztő nyári hőhullám, és talán a nyári időszak is, mert hogy ez a fajta meleg 30 fok körüli érték már nem tér vissza. Csütörtökön kifejezetten csapadékos, borús időre számíthatunk, szórt jelleggel, szorványosan még esők, záporok, zivatarok kialakulhatnak, és intenzíven megnövekszik a gomoly felhőzet, de emellett van esély arra, hogy csütörtökön is több-kevesebb időre előbukkanjon a nap. Nem lesz melegünk, hajnalban 15-19 fok, napközben általában 21-26 fok között alakul a hőmérséklet. Felhős időt hoz a péntek, általában kevés napsütéssel számolunk, megnövekszik a csapadék kialakulási esélye, több helyen valószínű eső, zápor, zivatar, ráadásul élénk lesz a szél is. Pénteken hajnalban 11-17 fokot mérhetünk, a csúcsérték általában 17 és 22 fok között alakul majd. Felhős idővel indul a szombat is, de több-kevesebb napsütést kapunk. Egyre inkább csökken a csapadék esélye. Szombaton délután már nagy eséllyel a napsütés lesz az uralkodó, ettől függetlenül nem lesz kifejezetten magas érték, hajnalban 10-15 fok, délután 19 és 25 fok között alakul majd a hőmérséklet. Vasárnap nagyrészt gomoly felhős, napos idő valószínű, de lehetnek felhősebb időszakok. Kevés helyen lehetnek már csak kisebb esők, illetve záporok. Alapvetően megnyugszik a légkör. Vasárnap a minimum 8 és 15, a maximum 20 és 26 fok között alakul. Hétfőn gomoly felhős, napos idő valószínű, kevés helyen záporral. A szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 21 és 27 fok között valószínű. Jövő héten kedden, szerdán egy picit emelkedik a hőmérséklet, napközben 26-27 fokra készülhetünk, és azt követően jövő hét csütörtöktől egy újabb hidegfront éri el térségünket, és a mostani hosszabb távú előrejelzés szerint csökkenő hőmérsékletekre és naposabb időre számíthatunk, de napközben legtöbbször alig éri el a csúcsérték majd a 20 fokot. Nézzük, hogy orvosmeteorológiai szempontból ma mire számíthatunk. Hát nem a legideálisabb lesz orvosmeteorológiai szempontból ez a szerda, mert hogy érkezik egyrészt a hőhullám, ma akár 35 fokot is elérhetjük, rekorddöntő forrósággal zárul a kánikula, és kifejezetten erős hőterhelés éri szervezetünket. Aki érzékeny a változásokra, az már most az éjszakai órákban, illetve a reggeli órákban tapasztalja a hidegfront betörését, hiszen a magasabb légrétegekben már előre siető hidegfront erősödik. Talajszinten ez most még nem érzékelhető, de a magasban már zajlik a változás. Erősíti a görcsös folyamatokat, tehát fejfájás, aztán nagy és gyors változás, szokatlan feszültségben, fáradékonyságban, növekszik a szédülés, bizonytalanság érzet, gyakran pánik jellegű, szorongásos reakciók is felléphetnek, megnő a stroke és az infarktus veszélye, kiugró vérnyomás értékek is jellemzőek lehetnek, és erős a rosszulétek veszélye is fennáll. Mindenképpen érdemes pihentetni a szervezetet, ha pedig halaszthatatlan kinti feladat van, akkor ezt érdemes most ide a kora délelőtti reggeli órákra időzíteni, illetve a délelőtti órákra mindenképpen, hiszen délután 3 óra körül érkezik meg a hidegfront, viharos széllel és helyenként már erős csapadékkal. Egyébként, ahol a napsütés lesz az uralkodó, ott még 5-ös körüli az UV-index, erre azért érdemes odafigyelni, és nagyon erős a pollen helyzet, extrém magas a parlagfű koncentrációja levegőben.
2: Közlekedési hírek.
1: Az útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de legyenek körültekintőek és vezessenek óvatosan, hiszen ma elsősorban Ljutomer körzetében mérik a gyorshajtókat, és itt hívják fel a figyelmet, a közelgő frontok miatt romlani fog a baleseti veszélyhelyzet is, bár napközben még a forróság lesz jellemző, késő délutántól már záporok, zivatarok, erős széllökések is várhatók, tehát fokozatos romlanak majd a közlekedési feltételek is, mindig vezessenek az időjárásnak és az útviszonyoknak megfelelően. Jó utat! Hét perccel vagyunk 7:30 után, a folytatásban Palcsó Tomi jön, itt lesz Petruska, és hamarosan a Republik is.

Hamarosan 8 órakor friss hírekkel jövünk, most egyébként 3 perccel vagyunk, 3:48 után. Van itt egy jó kis felhívás, amin érdemes elgondolkodni. A Termál Resort Lendava ugyanis névadó pályázatot hirdetett a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan eredeti, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét. Bárki beküldheti a saját névjavaslatát, és a legjobb ötletet díjazni fogják. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A névjavaslatokat a Termál Resort Lendava honlapján található online űrlapon keresztül várják. Ha tehát van egy jó ötletük arra, hogy milyen nevet viseljen Lendva különleges termálvize, érdemes pályázni.

Nagyon különleges hangja van az előadónak, ő volt Damiano Dávid, ez pedig a Zombi Lady című slengere volt 2025-ből. A folytatásban Hooligans jön a második műszak Mező Misivel, és aztán hamarosan 8 órakor már friss hírekkel várja önöket a reggeli hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna. Most 7 óra 53 perc van, és jelenleg a napsütötte Lendván a hajnalihoz hasonló 18 fokot mutatnak a hőmérő, Muraszombatban jelenleg 16 fok van, de mindenütt az országban mondanám, hogy derült az idő, de közben változott az időjárási helyzetkép. Például Novagorica térségében megérkeztek a felhők, és a Triglav is felhőkbe burkolózott, tehát ott már elkezdődött, úgy tűnik, a hidegfrontnak a beáramlása, és egyre inkább a következő órákban majd ez lesz a jellemző, hogy gyakorlatilag, ha nem is percről persze, de óráról órára változni fog időjárásunk. Egy picit nálunk is lengedezik a szél, de ettől függetlenül a délelőtti órákban, és nagyjából úgy délután 3 óráig még ez a nyárias meleg és kánikula fogja tartani magát, és aztán jön a hidegfront, és vele együtt a változás, az őszi időjárás.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az izraeli külügyminiszter szeptember 9-én és 10-én hivatalos látogatást tesz Szlovéniában. Gideon Szárt, szlovén hivatali partnere, Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter fogadja. A tárgyalások középpontjában a két ország közötti kapcsolatok megerősítése és a gazdasági együttműködés áll, így a minisztert egy izraeli gazdasági delegáció is elkísérte. A látogatás legjelentősebb eseményeként Gideon Szár ünnepélyesen megnyitja Izrael első állandó rezidens nagykövetségét Ljubljanában. A diplomáciai közeledés azután indult meg, hogy Szlovéniában a jobbközép Janez Janša alakított kormányt. Ugyanakkor a látogatást feszültségek is kísérik. Palesztinbarát civil szervezetek, köztük a Hind Rajah Foundation, háborús bűncselekményekre hivatkozva büntető feljelentést tettek a külügyminiszter ellen a ljubljanai ügyészségen, és a megnyitó idejére tiltakozásokat is bejelentettek a fővárosban. A 2025-ös nemzetközi PISA felmérés hivatalos, 2026. szeptemberében közzétett adatai szerint a 15 éves szlovén diákok körében az egyik legjelentősebb teljesítményromlást mérték az olvasás, szövegértés és a matematika terén az OECD felméréseinek történetében. Az olvasási készségek esetében Szlovéniában, Izland mellett a legszélsőségesebbek a pontszám visszaesések. Az átlagos eredmények több mint 50 ponttal estek vissza. A megelőző ciklusokhoz képest a matematikai műveltség terén is jelentős 20 pontot meghaladó romlást regisztráltak Szlovéniában. A globális és az OECD átlagos tendenciákhoz viszonyítva a diákok teljesítménye több területen is elmarad a korábbi évek csúcsidőszakaitól, ami jól mutatja a COVID-járványt követő és az azóta is stagnáló, illetve romló oktatási eredményeket, jegyzi meg a jelentés. Szövegértésből lettek a legrosszabbak, de matematikából és természettudományból is az átlag alatt teljesítettek a magyar tanulók az OECD országokhoz képest a 2025-ös PISA felmérésen. A mindennapi életben is hasznos kompetenciákat tekintve nem csak nemzetközi összehasonlításban, de a régióban is leszakadóban van Magyarország. Lannert Judit a PISA eredményekről tartott sajtótájékoztatón elárulta, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium többek között a tehetséggondozás teljes átalakításán, valamint egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgozik. Az Egyesült Királyság kedden 116 millió eurós hozzájárulást jelentett be Ukrajna téli légvédelmi csomagjához, amely a Patriot rakéták támogatása mellett más légvédelmi elfogó rakétákat, tűzérségi lőszert és drónokat is magában foglal. A felszerelést a télbeállt előtt szállítják le a NATO Priorities and Ukraine Requirements List programján keresztül. Sport. A Celje Pivovarna Laskó egyből egy feszült hangulatú rangadóval indítja a megújult, immár 24 csapatos EHF kézilabda bajnokok ligája 2026-27-es szezonját. A C csoportos szlovén együttes szeptember 9-én, szerdán 18 óra 45 perckor lép pályára a HC Zagreb vendégeként Horvátországban. A zágrábiak mellett a dán Aalborg Handbold és a francia sztárcsapat, a Paris Saint-Germain szerepel még ebben a négyesben. A hazai közönség előtt szeptember 17-én az Aalborg ellen mutatkoznak be a celjeiek a Zlatorog Arénában.
2: Időjárás.
1: Ma változékony időjárásban lesz részünk, több-kevesebb napsütésre inkább csak a keleti ország részben lehet számítani. Másutt jobbára felhős lesz az ég, és ismétlődő záporokra, zivatarokra van kilátás. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 25-30 fok között alakul a csúcshőmérséklet, a naposabb keleti tájakon 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral, gyűjtömerkörzetében találkozhatnak majd gyakrabban az autósok.

Roy és Ádám trióval indultunk neki ennek a mai délelőttnek, és mindjárt jön a császár előtt Kylie Minogue, aztán meghallgathatják a hét zene számát. Én pedig hoztam egy nagyon rövid tömör gondolatot Thomas Alva Edisontól, és őt nem is kell bemutatnom, hiszen mindenki ismeri a nevét. Nagyon bölcsen azt mondta, az alkalom sok embernek úgy néz ki, mint a munka. Ezért elsétálnak mellette. Legyen ez a mai nap mottója erre a szerdára. Mindenkinek egy nyugodt, csendes napot kívánunk, és további jó rádiózást!

A hét zeneszámát énekelte Bródy János, és hát lehet, hogy délután elvíz bennünket a szél, mert 80 km/h sebességű széllökésekkel, széllel riogatnak a meteorológusok, és ennek most még igazából semmi jelen nincsen, és nagyon gyorsan hirtelen fog változni az időjárás, pont úgy, mint ahogy a természet is általában hirtelen vált. És bár tudjuk, hogy a naptári éve ugye januárban kezdődik, sokan mégis szeptemberben érzik úgy, hogy egy új fejezet nyílt az életükben, amikor beköszöntenek az első őszi teendők, beköszönt az első őszi évszak, sokaknak ismerős érzés ébred, mintha valami új kezdődne. Így is van, hiszen véget értek a nyári szabadságok, újra megteltek az iskolapadok, és hát felgyorsult a munkahelyi élet is, a hétköznapok visszanyerték szerintem most már valamennyire a megszokott ritmusukat, bár a naptár valóban az új év kezdetét még messze nem mutatja, de mégis sokan ilyenkor szeptember elején kezdenek új célokat vagy terveket megfogalmazni, vagy olyan elhatározásokat hozni, ami akár változást is hoz az életben. Ez nem véletlen, hiszen a szeptember valóban egy vízválasztó. Ennek az érzésnek pedig nem a megszokás az oka, hanem az évszakváltás, a természetnek az átalakulása. Az, hogy a nyári pihenés után visszatérünk a megszokott kerékvágásba, és ez a visszatérés hatással van a gondolkodásunkra, meg talán remélem, hogy a motivációra is. A változó környezet, én azt gondolom, hogy arra ösztönöz bennünket, hogy egy picit ilyenkor már rendezzük a dolgainkat, érdemes új szokásokat kialakítani, és tulajdonképpen lezárni a korábbi időszakot. Mert hogy a szeptember így nem csak a tanév kezdetét jelenti, hanem sokak számára akár egy újrakezdést is. Kiváló alkalom lehet arra, hogy tudatosan átgondoljuk, hogy min is szeretnénk változtatni, és milyen irányba szeretnénk haladni a következő hónapokban. A sikeres újrakezdés titka pedig sokszor nem a nagy elhatározásokban rejlik, hanem sokkal eredményesebbek lehetünk, hogyha egyszerre csak mindig egy-egy új szokást vezetünk be. Úgyhogy érdemes erre a szeptemberre, meg az őszi időszakra úgy tekinteni, mint egy új lehetőségre, és nem kell, higgyék el, mindent egyszerre megváltoztatni. A legnagyobb változások gyakran egészen apró kis döntésekkel kezdődnek, mondjuk eldöntjük, hogy korábban ébredünk, hogy naponta sétálunk egy jót, hogy egy új szokást vezetünk be, egy régóta halogatott lépést végre megteszünk. Ha szeptembert nem egyfajta teherként tekintünk rá, hanem lehetőségként fogjuk fel, akkor szerintem könnyebb kialakítani egy olyan életmódot, ami hosszú távon is tud működni, ráadásul kiegyensúlyozottabb és örömtelibbé teszi a mindennapokat. Nagyon nehéz az átállás, az időjárás eddig nem is segített ebben, hiszen nagyon nyárias, forró napokat hozott, és nagyon sokan még úgy érezték, hogy benne vannak a nyárba és a nyári körforgásba, holott szeptemberrel egy egészen más ritmusba léptünk át. Na, ehhez majd az időjárás is hozzáteszi ma már a magáét, pontosabban mától, hiszen ez a fajta nyári kánikula sajnos már nem tér vissza.

Ő volt Nagy Adri, ez pedig a Szép voltál című dala, és ha már említettem, hogy évszakot váltottunk, de az időjárás eddig nem igazodott ehhez, mostantól ez változni fog, hiszen a kánikula végleg búcsúzik, így a klasszikus nyílt vízi strandolásról és a nagy forróságról le kell mondanunk, meg a napozásról is, legalábbis ebben a szezonban. Már a kellemesebb, szárazabb őszi időjárás elvileg a jövő hét közepére visszatér, a hőmérséklet már a kellemes vénasszonyok nyara szintjén fog mozogni. Ugye jön a péntek és a hétvége, a mai front után egy hullámzó csapadékzóna ragad be felettünk. Pénteken, szombaton kifejezetten hűvös, tartósan esős, szeles napok jönnek mindössze 16-18 fokos maximumokkal, és holnapra is esőt jelez ez a hidegfrontnak az egyik következménye. Viszont a jövő hét közepe, szeptember 15-16-a után megnyugszik a légkör, elvonulnak az esők, visszatér a napsütés, és a nappali hőmérsékletje 21-26 fokig kúszik majd vissza. Ez a tipikus, lágy kora őszi idő kiváló lesz majd kirándulásra, szabadtéri programokra, de a forró nyarat már nem hozza vissza. A délutáni maximumok ugye már nem érik el azt a szintet, hogy mondjuk a szabadban lehessen napozni, vagy a szabadtéri fürdőzést lehessen élvezni. Biztos a bátrak majd megmártóznak, de azért jó, ha tudják, hogy az éjszakai hőmérséklet ilyen 10-13 fok lesz, így a nyílt vizek, a tavak nagyon gyorsan fognak napok alatt lehűlni, úgyhogy szeptember közepén a délutáni órákban is általában már csak ilyen 24-26 fokra számíthatunk. De ilyenkor tud mentőv lenni az őszi időszakban bármelyik termálfürdő, de akár bármilyen jó kis őszi kirándulás. Elindult a gomba szezon is az erdőbe, úgyhogy oda is lehet egy jó sétát tenni, és séta közben még akár finom gombát is találni. Hát nagyon sokan már a vargányát vadásszák, és a szerencsések találnak is. Mi pedig találtunk önöknek egy jó kis Bagosi Brothers Company slágert, ez jön éppen 20:30-kor itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

Visszajöttem én is, hoztam egy jó kis receptet, amit pontosabban egy olyan ételt, amit akár mai ebédre is el lehet készíteni, mert gyorsan, egyszerűen készül, és pisztácia az alapja. Bizony, nem kell meglepődni. A pisztáciát tudom, hogy nagyon sokan automatikusan a desszertekhez kötik, mondjuk a fagyihoz, a süteményekhez, pedig ez az apró zöldes mag sokkal többennél gazdag, enyhén édeskés, mégis karakteres íze miatt sós ételekben is meglepően jól működik, krémes szószokban pedig nagyon izgalmas, mert egyszerre ad telt ízt, és emellett nagyon finom, egy ilyen diós aromával rendelkezik. A pisztáciás tészta pont ezt használja ki, hogy gyors és egyszerű elkészíteni. A pisztáciának van egy természetesen magas zsírtartalma, ezért könnyen krémes állagúvá alakítható. Ha pépesítjük, akkor szinte szósz alappá válik, amit, hogyha tejszínnel, olívaolajjal, vagy akár ricottával lágyítunk, akkor egy nagyon fantasztikus ízvilágot tudunk elérni. Az íze egyébként nem túl harsány, inkább ilyen finoman diós, ezért jól párosítható például a fokhagymával, a citrommal, a parmezánnal, vagy bármilyen zöld fűszerrel, és hogy hogyan készül egy krémes pisztáciás tészta, egyszerűen és gyorsan. Két adaghoz kell 18 deka spagetti tészta, 8 deka natur sótlan pisztácia, 2 evőkanál olívaolaj, 1 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál reszelt parmezán, 1 deci főzővíz a tésztából, 2 evőkanál tejszín vagy mascarpone, ki amelyiket jobban kedveli, fél citrom reszelt héja és leve, és természetesen ízesítésként só és bors. A tésztát sósvízben főzzük, de csak al dente-re, és egy bögrényit a főzővízből félreteszünk. Közben a pisztáciát aprítógépbe tesszük az olívaolajjal, a fokhagymával és egy kevés citromlével, majd pépesítjük krémes állagúra. Ha túl sűrű, akkor mehet hozzá egy kevés tésztavíz. Egy serpenyőben összekeverjük a pisztácia krém alapot a tejszínnel, majd hozzá tesszük a leszűrt tésztát. Összeforgatjuk, fokozatosan lazítjuk a maradék főzővízzel, amíg így ilyen sejmes, bevonó szószt kap ez a tészta, és a végén belekeverjük a parmezánt, ízesítjük sóval, borssal, és reszelünk rá egy kevés citromhéjat. A tetejét még megszórhatjuk akár durvára vágott pisztáciával, egy kevés parmezánnal, friss bazsalikommal, és még egy kis csilipehe is mehet rá, hogyha valaki kedveli a kicsit csípőset, mert az ki fogja emelni ezeket az ízeket. Gyorsan, egyszerűen elkészíthető, kipróbált recept, és higgyék el, hogy nagyon finom, úgyhogy próbálják ki önök is. Most 6,5 perccel vagyunk 8:30 után, jön a Kacaj zenekar, itt lesz Léhárt Mira Polgár Patrikkal, és hamarosan a Tunyogi Rock Band is zenélni fog. Kellemes délelőttet mindenkinek!

Kettő perccel vagyunk, 3:49 után hoztam egy kis olvasnivalót, mégpedig egy önéletrajzi kötetet, amely nem olyan régen jelent meg, és a szerző nem más, mint maga Sylvester Stallone, az a könyv címe, hogy Menet. 1969-ben egy nincstelen, beszédhibás fiatalember érkezett New Yorkba, zsebében mindössze pár dollárral, a lelkében viszont egy megalkuvást nem ismerő álommal. Hollywood újra és újra nemet mondott rá, de ő nem volt hajlandó meghátrálni. Sylvester Stallone ebben a megrendítően őszinte és inspiráló memoárban először meséli el teljes részletességgel a Rocky felemelkedése mögött rejlő valódi, kíméletlen küzdelmet. A gyermekkori traumáktól a fagyos New York-i albérleteken át egészen az Oscar-gála vörös szőnyegéig. Ez a könyv nem csupán egy hollywoodi legenda születésének krónikája, hanem útmutatás mindenkinek, aki valaha is padlóra került, de úgy döntött, feláll, és a menet végéig harcol. Története ékes bizonyítéka annak, hogy az álmokhoz való ragaszkodásnak, az akaraterőnek és a kemény munkának köszönhetően a legmélyebb gödörből is vezet ki út. Arra gondoltam, hogy az élet egy boxring. Ha úgy döntesz, hogy ringbe szállsz, az élet bántani fog, ha nem harcolsz. Meg fogsz sérülni, kiütnek, de nem panaszkodhatsz. Belekerültél, ki kell találnod, hogyan éled túl. Erről szól ez a könyv. A szerző maga Sylvester Stallone, és megírta a saját történetét Menet címmel. Keressék a könyvesboltokban.

senki a kocsba zár. Az utolsó apró megcsillan apu.

Hidak, ma 14 óra 30 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: a muravidéki kétnyelvű iskolák tanévnyitó rendezvényei, dr. Mursics József emlékkiállítása Lendvai Polgárság Múzeumában, a Lendvai plébánia oratóriuma. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.se címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyőn.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az izraeli külügyminiszter ma hivatalos látogatást tesz Szlovéniában. Gideon Szárd, szlovén hivatali partnere, Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter fogadja. A tárgyalások középpontjában a két ország közötti kapcsolatok megerősítése és a gazdasági együttműködés áll, így a minisztert egy 50 tagú izraeli gazdasági delegáció is elkísérte. A látogatás legjelentősebb eseményeként Gideon Szár ünnepélyesen megnyitja Izrael első állandó rezidens nagykövetségét Ljubljanában. A diplomáciai közeledés azután indult meg, hogy Szlovéniában a jobbközép Janez Janša alakított kormányt. Ugyanakkor a látogatást feszültségek is kísérik. Palesztin barát civil szervezetek háborús bűncselekményekre hivatkozva büntető feljelentést tettek a külügyminiszter ellen a ljubljanai ügyészségen, és a megnyitó idejére tiltakozásokat is bejelentettek a fővárosban. A szlovén közszolgálati médium, az RTV Szlovénia tanácsa ma rendkívüli ülést tart, amelynek központi témája az RTV előfizetési díj esetleges megszüntetésének következményei. A díj a közmédia bevételeinek átlagosan a 72,8%-át tette ki az elmúlt 15 évben. A mai rendkívüli ülésen a menedzsment bemutatja azt a hatásvizsgálatot, amely vázolja, milyen drasztikus műsor és létszámleépítésekkel járna a díj megvonása, ami a szakértők szerint a közszolgálati funkció és a függetlenség ellehetetlenülését hozhatná magával. Mint ismert, az országgyűlés korábban megszavazta egy véleménynyilvánító népszavazás kiírását a kötelező hozzájárulási díj eltörléséről. Az erről szóló hivatalos kampány napokon belül, még ezen a héten, pénteken veszi kezdetét. Az Európai Bizottság üdvözölte, hogy Magyarország 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. A bizottság szóvivője szerint a lépés az Oroszország által az Európai Unió és tagállamai ellen folytatott folyamatos hibrid támadásokra adott várható reakciónak tekinthető. Brüsszel ugyanakkor nem értékelte a döntést a magyar külpolitika általános irányváltásaként. Sztrájkot tartottak a párizsi Eiffel-torony dolgozói, miután egy hindu turista csoport azt követelte tőlük, hogy a látogatás idején ne legyenek jelen a toronyban dolgozó női alkalmazottak, jelentette a BBC brit hírcsatorna. A toronyban dolgozók megdöbbentőnek és sértőnek találták a hindu küldöttség kérését, amely szembe megy a férfiak és nők egyenlőségéről vallott meggyőződéssel. Ariel Weil, az Eiffel-tornyot üzemeltető SETE igazgatója kiemelte, a vállalat elkötelezett a francia köztársaság értékrendje, köztük a nők és férfiak közötti egyenlőség elve mellett. Emmanuel Grégoire, Párizs polgármestere, jogosnak nevezte az alkalmazottak felháborodását, hozzátéve, hogy az ügyben vizsgálatot indítottak. A SETE tájékoztatása szerint kedden ismét megnyitották a látogatók előtt Párizs egyik legnépszerűbb látványosságát. Sport. A magyar női kosárlabda válogatott 84-63-ra legyőzte Japánt a világbajnokságon a legjobb 8 közé jutásért. A magyar válogatott szinte végig vezetett a berlini mérkőzésen. A csapat csütörtökön a zsinórban már 5. világbajnoki címére hajtó, a sportág nagy hatalmának számító Egyesült Államokkal találkozik majd a negyeddöntőben.
2: Időjárás.
1: Ma változékony időjárásban lesz részünk. Több-kevesebb napsütésre inkább csak a keleti ország részben lehet számítani. Másutt jobbára borult lesz az ég, és ismétlődő záporokra, zivatarokra van kilátás. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben általában 25-30 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A naposabb tájakon 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, radarral, jutömer körzetében találkozhatnak ma gyakrabban az autósok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal a Kuplung zenekar újdonságát hoztam Lépnem kell címmel, amely augusztusban jelent meg. Ez a sláger egy belső konfliktus dolgoz fel az elfojtott vonzalom és a hűség között. A Lépnem kell központi üzenete a belső morális konfliktus, amely az elfojtott, hirtelen fellánguló vonzalom és a meglévő párkapcsolati hűség között feszül. A szám azt a nehéz pillanatot ragadja meg, amikor valaki felismeri, hogy a kísértés olyan erős, hogy a tisztesség megőrzésének egyetlen módja a fizikai menekülés. A dalszöveg arról a pontról szól, amikor a flört vagy a kémia már átlépne egy határt. A mű nem ítélkezik, hanem nagyon emberien mutatja be, hogy a kísértés egy működő kapcsolat mellett is létező jelenség. A feszültséget az adja, hogy a főhős tiszteli a partnerét, és nem akar fájdalmat okozni neki. Érkezzen tehát most a Kuplung zenekar újdonsága, a dal címe Lépnem kell.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
2: Hát igazából minden információ elhangzott az iménti kis felvezetőben. Tudakozó rovatunknak itt a helye, de csak abban az esetben működik maga a rovat, hogyha önök kérdeznek, tehát közérdekű kérdéseket várunk a tudakozóba, akár e-mailben, akár messenger üzenetben. Jelenleg lenván derűs az idő, és hát jócskán emelkedett a hőmérséklet is. Most 23 fok van jelenleg, tehát nagyon kellemesen alakul Muravidéken jelenleg mindenütt derült az idő, másutt azonban már megérkeztek a felhők. Portoros, borús az idő 25 fokkal, de már Ljubljanában is befelhősödött, 20 fokot mérnek, a hegyvidéki területekre pedig megérkezett a csapadék. Minden hegyvidéki területen Vogel, aztán a Triglav, esik az eső, és ott jelentősen csökkent is a hőmérséklet. Tehát az a hideg front, amit emlegettünk, az már arra szolgat felénk, és lehet, hogy korábban is megérkezhet, mint ahogy azt a meteorológusok megjósolták. Délután 3 óra körülre tették azt az időpontot, amikor Muravidéket is elérheti a hidegfront. Egyébként egy nagyon erősödő szél fogja jelezni a hidegfront betörését, és azt követően pedig csapadékkal érkezik. Helyenként akár kiadós mennyiség is jöhet, sőt, riogatnak bennünket heves zivatarokkal, 80-90 km/órás széllel is, illetve helyenként még égesővel is. Hát reméljünk, hogy csendesebben érkezik, és bár hoz csapadékot, arra óriási szükség van. Úgyhogy, ha van bármilyen kinti munka, akkor annak érdemes most nekiállni, hiszen néhány óra múlva változni fog időjárásunk. Mi pedig változatos zenékkel készültünk, 9:50 után a Kontraband zenél, itt lesz Cserháti Zsuzsa is hamarosan, Máté Péter is, és aztán hozok néhány programajánlatot.

Hajszál pontosan 3:45 van, és ígértem néhány programajánlatot. Kettő az a mai napra vonatkozik, mert hogy a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának irodalmi estjére várják az érdeklődőket. Ma 17 órára a Lendvai Könyvtár olvasó termébe. A Magyar Művészeti Akadémia rendes és levelező tagjai mellett a helyi magyarság képviseletében Bence Lajos József Attila díjas költő műveiből készült vers és próza összeállítás is szerepel a programon. A szerzők és Császár Angéla Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész előadásában szólalnak meg ezek a versek és prózák. A zenei közreműködő pedig a Kossuth és UNESCO díjas népdalénekes Sebestyén Márta lesz. Ez 17 órakor kezdődik tehát ma itt a Lendvai Könyvtárban. Aztán szintén ma a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet mindenkit vár. Meszelics László tervezőgrafikus 60. születésnapja alkalmából rendezendő jubileumi kiállítás megnyitóra. 19 órakor a Bánfi központban nyílik meg a tárlat, amely válogatás mutat be Meszelics László plakátjára.

kártyáiból és egyéb grafikai alkotásaiból átfogó betekintést nyújt a több évtizedes tervező grafikusi munkásságába. A kiállított művek alkotói világának sokszínűségét, valamint a tipográfia, a képi elemek és egyéni vizuális megoldások sajátos találkozását tárja a látogatók elé, és ez a kiállítás egyben lehetőséget kínál arra, hogy kicsit közelebbről megismerjük azt az alkotói gondolkodást és grafikai látásmódot, amely Meszerés László munkásságát meghatározza. Mindenkit várnak tehát a mai kiállítás megnyitóra, este 7 óra, Bánfi Központ Lendván, és akkor menjünk egy picit máshova, mégpedig a Dödölle Fesztiválra, mert hogy idén az is lesz, mégpedig Kanizsai, egészen pontosan ez a hivatalos neve, hogy Kanizsai Bor és Dödölle Fesztivál Nagy Kanizsán, és az előttünk álló hétvégén valósul meg, péntek-szombati napon, és az egyik legjelentősebb zalai gasztronómiai rendezvényről van szó. A hagyományos dödölle készítésének fortéjait lehet megismerni, megkóstolni helyi borokkal, tájjellegű ételekkel és egész nap kulturális programokkal. Igazi fesztivál hangulat várja a látogatókat, és kulináris élmények valódi zalai vendégszeretettel. A rendezvény idén 20. alkalommal valósul meg. Szeptember 11-én pénteken nagy színpadok lesznek, és különböző zenei összeállítások láthatók egész nap. Egyrészt van egy népdalkörök pódiuma, ez délután 1 órakor nyitja kapuit, nagyon sok népdalkörrel, aztán néptánc csoporttal, ezen kívül dalkörök érkeznek, énekkarok, úgyhogy folyamatos zene egészen este 10 óráig. A nagy színpadon pedig, amit az Erzsébet téren állítanak fel, délután 2 órakor lesz a hivatalos megnyitója ennek a fesztiválnak, és utána jönnek néptánccsoportok, 15 órakor a pacsirták, 17 órakor az Andalgó zenekar lép fel, és a polgármesteri köszöntő után este 7 órakor Zaporozsec koncert, 21.30-tól pedig Abba Tribute Show, és 23 órától egészen hajnalig DJ szolgáltatja a zenét, tehát ilyen utcabáli hangulat lesz. Egyébként ezek a programok ingyenesen látogathatók, tehát az esti koncertek is. És szeptember 12-én lesz majd ennek a programnak a főgerince, a főzőverseny megnyitója. A nagy színpad közelében délelőtt 11 órakor ott is nagyon sok fellépő lesz, akusztikus zenék, és lesz egy gesztenye palota, ahol gyerekeket várnak bábelőadásokkal, gyerekdalokkal, lesz ingyenes csupa csoda játékpark az egész rendezvény ideje alatt a Medgyaszai ház mellett, gyermekligettel, vásári forgataggal, szóval igazi családi program. És akkor nézzük a szombati zenei kínálatot a nagy színpadon. 21 órakor szombaton Csíkzenekar, 23.30-tól pedig a Besodron fog zenélni, és utána lesz majd hajnali 1-től megint éjszakában nyúlóan utcabál DJ Essával, szóval Csíkzenekar, Besodron, szombaton ez az esti zenei kínálat, és ezek a koncertek is ingyenesen látogathatók.

Hamarosan 10 órakor jövünk az újabb friss hírekkel, előtte még itt lesz a Vétek és Keresztes Ildikó, és van egy értesítésünk is. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség ezúton értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanács tagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. Jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírására van szükség. A jelöléseket október 15-éig 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy az LKMNÖK Lendvai Malomutca 6/A alatti székhelyen érhetők el. Természetesen többször is majd hallják, hogyha esetleg valamit nem sikerült megjegyezni. Egy a lényeg, november 15-én választások, önkormányzati választások lesznek. Itt Szlovéniában is a fontos információkat megtalálják a lendva.info honlapon.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma hivatalos látogatást tesz Szlovéniában az izraeli külügyminiszter. Gideon Szárd, szlovén hivatali partnere, Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter fogadja. A tárgyalások középpontjában a két ország közötti kapcsolatok megerősítése és a gazdasági együttműködés áll, így a minisztert egy 50 tagú izraeli gazdasági delegáció is kíséri. A ljubljanai látogatás legjelentősebb eseményeként Gideon Szár ünnepélyesen megnyitja Izrael első állandó nagykövetségét. Szlovénia tavaly 190 ezer tonna hulladékot exportált harmadik országokba, ami 3,5%-kal több, mint 2024-ben. A legnagyobb mennyiséget a műanyag és papír hulladék, a hulladékból előállított üzemanyag és a fém hulladék tette ki. A hulladék import 121 ezer tonnát tett ki, azaz 5%-kal csökkent. Az import legnagyobb részét a fém hulladék és a papír tette ki. Búcsúzik a nyári időjárás Szlovéniától, amely az ország történetének eddigi legforróbb és legnaposabb nyári időszakát hozta el. A Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az idei adatsorok minden eddigi rekordot megdöntöttek. A június 1-től augusztus 31-ig tartó időszak átlag hőmérséklete 2,8 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as hosszú távú átlagot. Ezzel megdőlt a korábbi 2003-as és 2024-es 2,4 fokos rekord. A hőség mellé súlyos csapadékhiány társult, így az 1950 óta vezetett mérések óta ez lett az egyik legszárazabb nyár is Szlovéniában. Az ország területén a napsütéses órák száma 18%-kal haladta meg az átlagot, így 1961 óta nem volt ilyen napos nyár még a térségben. A tartós kánikula és a szárazság rendkívüli módon megviselte a mezőgazdaságot, valamint a szlovén alpok gleccsereit is. A kormány pedig külön pénzügyi segélyalapot biztosít az aszály által sújtott gazdáknak. A VKV Hungária Kft. Évvégén bezárja győri üzemét, miután a német anyacég az átszervezés és a csökkenő megrendelések miatt a jogutód nélküli megszüntetés mellett döntött. A győri vállalatnál mintegy 500 dolgozó veszítheti el a munkáját, akiknek a rendes végkielégítés mellett további egy-két havi pénzt ígértek. A cég prémium autók, Audi, Mercedes, Jaguar, Porsche diszlécét gyártja. Két civil meghalt, hárman pedig megsérültek, amikor orosz erők dróntámadást intéztek az Odessa megyei Starokozáce, ukrán-moldáv nemzetközi határátkelő ellen, írta az Ukrajinska Pravda. A határátkelőt ideiglenesen lezárták. A támadásra mára viradóra került sor. A drónok eltalálták a határátkelő infrastruktúráját és a környező területet, ahol több helyen is tűz keletkezett. Sport, Darko Jorgic sikeresen kezdte a makaói WTT Champions tornát. A legjobb szlovén asztali teniszező könnyedén, alig több mint 16 percnyi játék után 3-0-ra legyőzte tajvani riválisát, a világranglista 41. helyezettjét.
2: Időjárás.
1: Ma változékony időjárásban lesz részünk, több-kevesebb napsütésre inkább csak a keleti ország részben lehet számítani. Másút jobbára borult lesz az ég, és ismétlődő záporokra, zivatarokra van kilátás. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 25-30 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, a naposabb tájakon 32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön és pénteken országszerte felhős, esős idő várható és érezhetően hidegebb lesz.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Jutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

A népszerű Beatles dal egy picit másképpen itt a Muravidéki Magyar Rádióban 4:11 múlt néhány másodperccel, és van nekünk néhány zenei évfordulósunk. Rögtön Máté Péter nevét említeném, mert hogy 1984-ben, 42 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a népszerű énekes zeneszerző, mindössze 37 évesen szívroham következtében hunyt el. Róla azért nagyon sok mindent tudunk. Máté Péter élete tele volt lenyűgöző fordulatokkal, különleges tehetségről tanúskodó pillanatokkal, és hát emberi történetekkel, amit lehet, hogy csak kevesen ismernek. Már egészen kisgyermekként megmutatkozott a zsenialitása. A lakásuk alatt lakó zongoratanárnő figyelt fel rá, és bár az akkori szabályok szerint elsős korában még túl fiatal volt a zeneiskolához, abszolút hallása miatt kivételt tettek vele. Tanárai annyira elámultak a tehetségén, hogy csak kis Gershwinnek becézték Máté Pétert. Kevesen tudják, de az egyik legnagyobb sláger, az Elmegyek, igazi nemzetközi világsláger lett. Sylvia Vartan, a korszak híres francia énekesnője dolgozta fel francia nyelven Nicolas címmel, és ez a dal is óriási karriert futott be. Összesen 5 nyelven rögzítették, még például japánul is. Máté Péter gyerekkorát a budapesti Krisztina körúton töltötte, ahol nagyon szoros kapcsolatot ápolt a természettel. Nem mindennapi kisállatokat tartott otthon, a kutyák mellett sünök és baglyok is megfordultak a szobájában. És érdekesség az is, hogy közvetlen szomszédja nem más volt, mint Benkő László, az Omega Együttes későbbi alapítója. Bár a magyar popzene egyik legszebben artikuláló énekese volt, pályája legelején gátlásos volt, hogyha magyarul kellett énekelnie. Úgy érezte, hogy az angol nyelv sokkal jobban fekszik ehhez a szólos, blúzos stílushoz, ami egyébként könnyen befogadható. Amúgy a hétköznapokban egyáltalán nem élt sztárként, lányai Miré és Dorka visszaemlékezései szerint otthon egyáltalán nem volt téma a sztárság. Amikor a család Pázmándra költözött egy régi parasztházba, hosszú ideig még csapvíz sem volt a házban, így vödörrel hordták a vizet a kútról. Az énekes imádta ezt a nagyon puritán vidéki nyugalmat, és teljesen átlagos apukaként nevelte a gyermekeit, és nem is nézett ki rockstárnak. Amikor a 60-as évek végén berobbant a köztudatba, teljesen szembe ment az akkori divattal, vastag keretes szemüvege volt, visszafogott külsejével a kortársai szerint inkább hasonlított egy sakkozóra vagy matematikusra, mint egy ünnepelt énekesre, viszont a hangja és a karizmája lenyűgözött mindenkit. Úgyhogy érkezzen most Máté Péter, és a legnépszerűbb dala az Elmegyek.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Van itt még nekünk Máté Péter mellett további zenei fordulósunk is. Őt úgy hívják, hogy Otis Redding. Pontosan a mai napon, szeptember 9-én született, és ha ma is élne, akkor ma ünnepelné 85. születésnapját. Legnagyobb slágerét, a Dog of the Bay című dalt mindössze 3 nappal a halála előtt rögzítette, és mivel nem fejezte be a teljes szöveget, a dal végén lehet hallani egy fütyülést, ami csak ideiglenes lett volna, de aztán végül maradt, és ez lett ennek a dalnak a védjegye. Egyébként ő az, aki történelmet tudott írni még a halála után is, hiszen ez a dal a zenetörténet legelső posztumusz listavezető dala lett. Nem csak énekes, hanem sikeres üzletember is volt Otis Redding. Fiatal kora ellenére rendkívüli üzleti érzékkel rendelkezett, saját zenei kiadót alapított, saját repülőgépe volt, és egy hatalmas 300 hektáros tanyát birtokolt Georgiában, amelyet Big Orange-nak nevezett el. És érte még a Beatles is rajongott, nem véletlenül, úgyhogy érkezzen most Otis Redding, és a Love Man című dal, ami talán a legpörgősebb, legenergikusabb soul-funk slágere az előadónak.

És hadd mutassak még egy mai évfordulós, 1982-ben született Péter Szabó Szilvia énekesnő, a Nox egykori tagja, aki ma 44 éves, de lehet, hogy kevesen tudják róla, hogy ő nem egy képzett előadó művész, ezt úgy értem, hogy autodidakta módon tanult énekelni. Valójában sohasem járt klasszikus énektanárhoz, tehetségét saját maga fejlesztette ki az amatőr zenekarokban és a Nox fellépései során, és amikor a Nox 2009-ben egy magánéleti meg szakmai válság miatt hirtelen feloszlott, akkor Szilvi teljesen összetört, és hogy elmeneküljön a nyilvánosság elől, és újra tudja építeni önmagát, Ausztráliába, majd Londonba költözött. Viszont külföldön őt senki sem ismerte, így a popkarrier után pincérnőként és takarítónőként is dolgozott, hogy eltartsa magát. És egy interjúban ő azt nyilatkozta, hogy tulajdonképpen ez az időszak tanította meg igazán arra, hogy hogyan becsülje és szeresse önmagát. Úgyhogy érkezzen most Péter Szabó Szilvia, aki szintén a mai nap születésnaposa, tőle jön az új világ.

Másfél perccel vagyunk fél 11 után, és van itt egy tehetséges úszó, leányzó, zalaegerszegi, úgy hívják, hogy Nagy Napsugár, és ő most tényleg beragyogta Argentinát, mert a zalaegerszegi úszó klub versenyzője kiemelkedő tehetségű, világbajnok magyar nyíltvízi és medencés úszó egyébként. A legfrissebb hírek szerint Nagy Napsugár arany és bronzéremmel zárta az argentinai Santa Fe-ben megrendezett junior nyíltvízi úszó világbajnokságot. A VB zárónapján érte el egyébként a legnagyobb sikerét, és azt nyilatkozta a bronzérme után, hogy megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ma ott fogok állni a dobogón. Elég nehéz volt ez az év, nem úgy jöttek az eredmények, ahogy terveztem, de ha valaki azt mondja a szezon elején, hogy a végén szerzek egy világbajnoki bronzérmet, akkor nyilván ezt választom.

Már is mondom az aktuális sporteseményeket is. UEFA bajnokok ligája megkezdődtek, ugye a csoportkörök, fordulók, pályán a címvédők és a top csapatok, zajlanak tehát a rangadók, és izgalmas szakaszok zajlanak a kerékpáros versenyben is. Ugye most éppen zajlik a Vuelta a España, ahol Brennan kiemelkedő teljesítményt nyújt. És ha a mai napot nézzük, akkor ma este újabb 6 mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakaszának első fordulója. Pályára lép a Barcelona, és Szoboszlai Dominikéknak is lesz egy jelenése. A legtöbb csatorna ezt élőben közvetíti, és ha már említettem, akkor egészen pontosan a Liverpool 21 órakor az Atlético de Madrid csapatát fogadja hazai pályán, este 9-kor kezdődik a mérkőzés, és hát nyilván a hétvége hoz még eseményeket, többek között Forma 1-et is. Most nincs megállás, hiszen a Formula 1 világbajnoki mezőnye a múlt hétvégi monzai olasz nagydíj után éppen csak egy rövid pihenőt tart, de már is nyakukon van a folytatás, hiszen a hétvégén az új madridi utcai pályán rendezik meg a spanyol nagydíjat. A közvetítés természetesen élőben nézhetik majd a sportcsatornákon, szeptember 11-13 spanyol nagydíj Madridból. Ugye időmérő edzések, futamok, egy vadonatúj pályán az idei évtől Barcelona helyett Madrid ad otthont a spanyol futamnak, és ezen a hétvégén lesz Forma 1 is.

Mindjárt jövünk gyerekgondolatokkal 3:41-kor, 11 órakor pedig lesznek friss hírek. Délután 3 órakor jelentkezik majd a Szerdai Hírmagazin két aktuális témával. A kukorica az egyik legfontosabb szántóföldi növényünk. Termesztésének eredményességét azonban egyre nagyobb mértékben befolyásolják az időjárási szélsőségek. Az idei évben ezért különösen fontos kérdés, hogy milyen körülmények között fejlődött a kukorica, és hogyan hatott rá a víz, hiány, illetve a hő

0: megeszek mindent.
1: Nekem Tolliban, mamának van egy kis cicám, volt még egy is, az lészeket, pedig még rosszaságokat csinál, de másképp már okos. Még lehet felmenni, és még valamiket.
2: Nekem pont Zitócban van egy kutyám, egy nagy.
3: És tudsz vele játszani, vagy foglalkozni vele?
2: Igen.
3: Hogy lehet vele, Anna?
2: És az a neve, hogy Jetsz.
0: Az én mamának

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az izraeli külügyminiszter ma hivatalos látogatást tesz Szlovéniában. Gideon Szárt, szlovén hivatali partnere, Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter fogadja. A tárgyalások középpontjában a két ország közötti kapcsolatok megerősítése és a gazdasági együttműködés áll, így a minisztert egy 50 tagú izraeli gazdasági delegáció kíséri. A látogatás legjelentősebb eseményeként Szár ünnepélyesen megnyitja Izrael első állandó nagykövetségét Ljubljanában. A Sandoz, amely június közepén hivatalosan is megnyitotta bioszimiláris fejlesztőközpontját Ljubljanában, új gyógyszergyártó üzem építését tervezi bioszimiláris gyógyszerek hatóanyagainak előállítására. A svájci gyógyszeróriás termelési kapacitását mintegy 300 millió dolláros, azaz 258 millió eurós beruházással bővíti Ljubljanában. A bioszimiláris gyógyszer olyan készítmény, amely rendkívül hasonló egy már engedélyezett eredeti biológiai referencia gyógyszerhez. Milan Horváth, Gornji Petrovci polgármestere, aki az elítélt Franz Schlichthuber polgármester távozása után januárban vette át a település vezetését, ősszel ismét indul a választásokon. Az STA-nak elmondta, azért döntött a jelöltség mellett, mert folytatni akarja a munkát a település pénzügyi helyzetének szabályozásán és az adósságállomány rendezésén. Horváthnak jelenleg nincsenek kihívói. Donald Trump gratulált az AfD-nek a Saas-Anhalt tartományi választáson aratott győzelméhez. Az amerikai elnök szerint a párt támogatói a német bevándorlás politika miatt lázadtak fel. Trump 2025. januári hivatalba lépése óta szorosabbá váltak a Washington és az AfD közötti kapcsolatok. Alice Weidel, a párt társelnöke példaképnek nevezte Trumpot, akinek beiktatásán az AfD több képviselője is jelen volt. Szerdán és csütörtökön tartják a Grand Palais-ban az első nemzetközi űrcsúcsot Párizsban, amelyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére szerveztek meg. A találkozó elsődleges célja egy új, széleskörű globális párbeszéd elindítása az űrirányításról, valamint a szektor előtt álló biztonsági, gazdasági és környezetvédelmi kihívások kezelése. A tárgyalások fókuszában az Európai űrügynökség részvételével Európa stratégiai autonómiájának megerősítése és az önálló űrbejutási képességek hordozó rakéták fejlesztése állnak. Bár kötelező erejű nemzetközi szerződéseket most nem írnak alá, a kétnapos fórum végén három kiemelt nyilatkozatot terveznek elfogadni a nemzetközi biztonság, a frekvencia használat és az űradatok kérdéskörében. Az eseményen a világ vezetői, miniszterei, az űripar képviselői és űrhajósai vesznek részt. Szlovéniát Anže Logár gazdasági miniszter képviseli. Sport. A szlovén férfi jégkorong válogatott idén tavasszal sorozatban másodszor játszott a legmagasabb osztályban, bár óriási bravúrként 3-2-re hosszabbításban legyőzték Csehországot, a csoportkör végén a Szlovákia elleni 1-0-ás vereséggel végül kiestek az élvonalból. Az elitdivíziós világbajnokságot 2027. május 14-e és 30-a között rendezik meg a németországi Düsseldorfban és Mannheimben.
2: Időjárás.
1: Ma változékony időjárásban lesz részünk, több-kevesebb napsütésre, inkább csak a keleti ország részben lehet számítani. Másút jobbára borult lesz az ég, és ismétlődő záporokra, zivatarokra van kilátás. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 25-30 fok között alakul a csúcshőmérséklet. A naposabb keleti tájokon 32 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral jutamer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

Hát kevés hétköznapi dolog van az életünkben, ami annyira természetes lett, mint például a rágógumi. Sokszor szinte észrevétlenül kerül elő koncentrálás közben, autóvezetésnél, de például nagyon sokan stresszes helyzetekben, vagy egyszerűen csak megszokásból rágógumiznak. A rágógumi története pedig nagyon régre nyúlik vissza, mint gondolnánk, sokkal régebbre. Eredetileg ugyanis egészen más célja volt, mint mondjuk a friss lehelet. A régészek szerint már az ókorban is rágtak különféle természetes anyagokat. Az emberek például fagyantát, növényi gyantát vagy a fa nedvét használták erre a célra, és egyes kutatók szerint ez segíthetett a fogak tisztításában, vagy akár a stressz csökkentésében még annó az ókorban is. A maja a civilizáció például a szapodilla fa nedvéből készült anyagot rágta, és ebből alakult ki később az a modern rágógumi, amit mi is ismerünk. Nagyon sokféle ízesített változata van, hát ugye a reklámokkal együtt tud ez jól működni, és a popkultúrában is van jelentősége a rágóguminak, meg a rágásnak is meglehetősen erő pszichológiai hatása van. Több kutatás szerint a monoton rágó mozgás csökkentheti a feszültségérzetet, és segíthet például a koncentrációban. Ezt meg lehet figyelni, hogyha valaki egész nap megfeszített tempóban dolgozik, akkor a rágózással lehet egyébként a feszültséget csökkenteni, vagy ha koncentrálni szeretnénk, akkor abban is tud segíteni. Nem véletlen, hogy sokan vizsgák előtt, vezetés közben vagy munka során rágóhoz nyúlnak. Ráadásul a rágás az agyunkat is stimulálja, fokozódhat az éberség, és egyeseknél a stressz érzét is enyhülni tud. Egyébként a népszerűségben nagy szerepe volt a hadseregnek. A II. Világháború idején ugyanis az amerikai katonák csomagjaiban rendszeresen szerepelt rágógumi, ami később aztán Európában is tovább növelte a népszerűségét. A 20. század közepére a rágó már nem csak praktikus termék volt, hanem egyfajta életérzés is, hiszen lehetett buborékot fújni, színes volt a csomagolása, és fémsztárok kapcsolódtak hozzá. És bár ugye ma is egyszerű szokásként tekintünk rá, azért a rágógumi valójában egyszerre egy kulturális jelenség, meg ahogy mondtam, stresszlevezető rutin is, meg lehet egy nosztalgikus emlék is. Ráadásul a rágógumihoz a popzene is kapcsolódik, hiszen van olyan, hogy rágógumi zene, ez egy könnyed fülbemászó, rendkívül dallamos popzenei stílus, amely az 1960-as évek végén és az 1970-es évek elején élte a fénykorát, és onnan ered, hogy a dalok pont olyanok, mint a rágógumi, édesek, és jó őket rágni, tehát szórakoztatóak. Aztán ez a rágógumi popkultúra a 90-es években, az 1990-es években, 2000-es években újra felélett egy ilyen tini pop hangzásként, és aztán nagyon sok slágerben visszaköszönt. Úgyhogy egy kis rágógumi zenével folytatjuk, itt 11 óra 23 perckor jön az Archies, a Jackson 5, itt lesz a Venga Boys, és hamarosan Britney Spears.

Most folytassuk egy olyan történettel, ami most a közösségi médiában, hát minden platformon ott van, pedig az eset nem is most történt, hanem még a nyár közepén, és a tehénkolompokkal kapcsolatos, hiszen a tehénkolompok éjszakai rázkodása miatti lakossági, turista panaszok heves vitát váltottak ki egy észak-olaszországi alpesi faluban. Az eset 2026 nyarán Bergamo megyében történt, amint egy 2000 lakosú Serina településen, ugyanis több nyaraló és turista hivatalosan is panaszt tett, mert a legelésző tehenek kolompjai az éjszaka közepén is hangosan szóltak, és ellehetetlenítették a pihenésüket. A helyzet pedig odáig fokozódott és fajult, hogy néhány városi látogató idő előtt meg is szakította a szabadságát, és hazautazott. A falu polgármestere, Michel Villalborto, azonban határozottan el is utasította, hogy korlátozásokat vezessenek be az állattartókkal szemben, ugyanis a polgármester szerint a tehén kolompok hangja és a legelők illata elválaszthatatlan az alpesi élettől, és ezek úgymond benne vannak már a szállás árában. Az olaszországi esethez hasonló kulturális és jogi viták rendszeresen vannak egyébként más alpesi országokban is. A konfliktusok magva mindenhol ugyanaz. A városból vidékre költözők vagy turisták nyugalmat szeretnének, míg a helyi gazdák védik a tradíciókat. Svájcban is volt hasonló eset néhány évvel ezelőtt, ott még népszavazást is tartottak, és aki nem tudott ezzel a kolomb szóval együtt élni, annak még az állampolgárságot sem adták meg, tehát a kolomb tétje lett a legfontosabb konfliktus Svájcban is. Hihetetlen bírósági csaták voltak, ugyanis a svájci szövetségi legfelsőbb bíróság asztalára már oda kerültek az éjszakai kolompolási ügyek. A bíróságok többször kimondták, hogy a hagyományos mezőgazdasági területeken a lakóknak el kell viselniük a vidék zajait, de akadt példa olyan kompromisszumra is, ahol meg a gazdát kötelezték, hogy éjszakára vegye le a kolompokat az istáló közelében lévő állatokról. 2012-ben Stájerországban vezettek be kolombtilalmat. A bíróság megtiltotta a gazdának a kolompok éjszakai használatát, de ott egyébként nem csak ez a probléma, onnan nagyon sok bírósági esetet lehetne hozni. Ausztriában ugyanis nem csak a kolomb, de a korahajnali kakaskukorékolás, a traktorok zaja és a trágyaszag miatt is indítottak már pert városi nyaralók. A feszültség feloldására Tirolban és más tartományokban a turisztikai hivatalok ma már brosúrákban figyelmeztetik a vendégeket, hogy a falu nem egy steril skanzen, a tehénbőgés és a kolomb a természetes környezet része, ha valaki nem tudná. Egyébként a kolombnak mindig is volt a gazdaságban gyakorlati funkciója, bár sokan azt hiszik, hogy ma már csak turisztikai látványosság, bizony még ma a modern alpesi gazdálkodásban is nélkülözhetetlen biztonsági és munkaszervezési eszköz, ugyanis az állatokat rossz látási viszonyok között így találják meg, ez jelzi a vészhelyzetet, a ragadozók jelenlétét, és a tehenek viselkedése meg mozgása közvetlenül tükröződik a kolomb ritmusában, tehát a tapasztalt gazdák bizony a hangból azonnal megmondják, hogy mi történik a hegyen. Ez tartja össze a csordást, ugyanis a tehenek társas lények, és a kolomb hangja a csorda belső kommunikációját is segíti. Nos, a turisták és az állatvédők gyakran felvetik azt, hogy itt vagyunk a modern digitális korban, miért nem használnak inkább GPS-es nyomkövető nyakörveket. A gazdák tapasztalatai szerint azonban ez a technológia ott a magas hegységekben nem elég megbízható, ugyanis nincs rendes térerő. És ezeket a harangokat egyébként speciálisan készítik, tehát minden darabnak van egy teljesen egyedi, úgynevezett hangolt tónusa, ugyanis az alpesi tehénkolompok készítése évszázados múltra tekint vissza, generációról generációra száll, egy kézműves mesterség, és az is érdekesség, hogy az Alpokban két teljesen különböző típusú harangot használnak, aminek az elkészítési módja és a hangzása is teljesen eltér egymástól.
Van a plékolomb és van az öntött bronzharang. A közhiedelemmel ellentétben a kolompok hangja nem a véletlen műve. A kovácsok ugyanis tudatosan hangolják őket, pont ugyanúgy, mint a hangszereket. És ezeknek a hangoknak van egy új lenyomata, idézőjelesen új lenyomata, mivel minden darab egyedi, és itt a lényeg, a gazda már a völgyből láthatatlanban is pontosan meg tudja különböztetni a saját teheneinek a zenéjét, a szomszédos gazda csordájának a hangjától. Sőt, talán a legelgondolkodtatóbb, hogy a pásztorok a hang tónusából magát, a konkrét állatot is azonosítani tudják. Úgyhogy, aki utazást tervez, az készüljön fel. A tehénkolomb tehát nem más, mint az Alpok analóg, térerőfüggetlen GPS-e, ami akkor is működik, ha a hegyen már a madár se jár. És bár a városi turisták szerint egy éjszakai kolompolás felér egy heavy metal koncerttel, a helyieknek ez a megnyugtató háttérzene. Úgyhogy aki legközelebb az Alpokba indul, az füldugót se felejtse otthon, elvégre a tehénkoncert benne van ott is a szállás árában. Nálunk pedig benne van még a délelőttben a sok-sok jó zene, úgyhogy Demjén Ferenccel már is folytatjuk. 11 óra 42 perc van.

Viharos napok várnak Európára. Olaszországban már beindultak az ivatarok, akár szupercellák, tornádók is kialakulhatnak. Rég nem látott helyzet alakítja most kontinensünk időjárását egy Nyugat-Európa felett szétváló magassági légörvény és egy kiterjedt frontálzóna érdekes meteorológiai helyzetet teremtett a térség felett. Egyébként meleg tengerfelszín és az intenzív szél irány és a szélnyírás kombináció ráadásul rendkívül instabil légkört eredményez, ami kedvez ennek a zivatarrendszernek és annak a kialakulásának. Ennek most a magja Olaszország felett van, úgyhogy ott már például hármas szintű riasztást adtak ki északnyugat Olaszországra, aztán a Baleár-szigetek környékére és a környező tengeri területekre. Ezekben a régiókban nagy, akár extrém méretű jéggel puszító szélrohamokkal, felhőszakadással érkezhetnek a viharok, és még tornádó kialakulása is benne van sajnos a pakliban. Toszkána, Liguria, Lombardia, Emília-Románia térségében, éjszaka pedig Szardinia környékén villámárvizek is kialakulhatnak. Észak-kelet Európában is érvényben vannak egyébként a figyelmeztetések, tehát Lengyelország, balti államok egyes fokozatot kaptak a várhatóan gyorsan mozgó szupercellák lehetősége miatt. Hollandia, Németország egyes részein erős szélrohamokat, apró jeget várnak. Ide hozzánk pedig a nap hátralévő részére, tehát valamikor a délután derekára, kora esti órákra érkezhet meg ez a zivatar, és több helyütt

erőteljes gomoly felhőzettel, záporok, zivatarok érkezésével jön, és betoppan a front, kialakuló viharokban akár lehet nálunk is jég, de szerencsére minimálisra vették ennek az esélyét. Az előrejelzések bizonytalansága a helyzet közelsége ellenére is még mindig nagy, de azt már tudjuk, hogy csütörtökön ez a ciklon elmélyül, és a csütörtöki pénteki napunk időjárását fogja majd legjobban meghatározni, kiterjedt esővel, hiszen a ciklon pályájának útvonala egyelőre még mindig bizonytalan, de az biztos, hogy a következő órákban változni fog időjárásunk. Most viszonylag stabil, Muravidéken még napos idő várható, de lenn a tenger melléken megérkezett az ivatar. Portorosban szakad az eső, dörög villámlik, és mindössze 20 fok van, annak ellenére, hogy ott már majdnem a 30 fokot elérték egy órával ezelőtt, tehát oda már megérkezett az ivatar, valamennyi hegyvidéki területen esik az eső, és szakad az eső Novogorica térségében is, ott 19 fok van. Erre kell számítani nálunk is. Lendván most 28 fok van, ez még a következő órákban erősödik, akár elérhetjük a 30 fokot, viszont abban a pillanatban, hogy erős széllel érkezik a hidegfront, nagyjából 10 fokot fog zuhanni a hőmérséklet, tehát ha kinti munkát terveznek, akkor a következő 3-4 óra talán még lehetőséget ad arra, hogy ezeket a munkálatokat elvégezzük. Mostani számítások szerint délután 3-4 óra körül érkezhet meg hozzánk is a csapadék. Egyelőre talán a jele csak abban látható, hogy nem tiszta kék az ég, hanem kapott egy szürkés színezetet, és szép lassan majd erősödni fog a szél is. De egyelőre, ahogy mondtam, mi még egy nyugodt és kellemes napot élvezhetünk, meg egy kellemes délelőttöt, most még Geszti Péterékkel, Eva Max-el, aztán pár perc múlva már átadom a helyemet itt a műsorvezetői székben Donner Tímának, úgyhogy megköszöni a délelőtti csapat megtisztelő figyelmüket, a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Lebár Teodor volt, nevükben köszönöm a műsorvezető Cseresnéstől, de további szép napot és csodás hetet mindenkinek, jó rádiózást, vigyázzanak magukra!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Az elmúlt 24 órában Szlovéniában és a nagyvilágban történt fontosabb eseményeket Donner Tíme a műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Lebár Teodor hangtechnikus tart velünk. Köszöntjük hallgatóinkat! Ha most következő percekben velünk tartanak, egyebek mellett megtudhatják, hogy
2: Szlovéniában tárgyal ma az izraeli külügyminiszter.
1: A svájci Sandoz új gyártóüzemek építését tervezi Ljubljanában.
2: A magyar kormány kiutasított 10 orosz diplomatát.
1: Ma és csütörtökön tartják az első nemzetközi űrcsúcsot Párizsban.
2: Iráni olajtankerek ellen hajtott végre légicsapást kedden az amerikai haderő.
1: 2026-ban, október 25-én vasárnap hajnalban térünk vissza a téli időszámításhoz. Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre. Szlovén rovatunkat ezúttal diplomáciai témával indítjuk. Tartsanak velünk a folytatásban, és számítunk figyelmükre. Ma hivatalos látogatást tesz Szlovéniában az izraeli külügyminiszter Gideon Szárt, szlovén hivatali partnere Tone Kaiser kül- és európai ügyekért felelős miniszter fogadja. A tárgyalások középpontjában a két ország közötti kapcsolatok megerősítése és a gazdasági együttműködés áll, így a minisztert egy 50 tagú izraeli gazdasági delegáció is elkísérte. A látogatás legjelentősebb eseményeként Gideon Szár ünnepélyesen megnyitja Izrael első állandó rezidens nagykövetségét Ljubljanában.
2: A diplomáciai közeledés azután indult meg, hogy Szlovéniában a jobb-közép Janez Janša alakított kormányt. Ugyanakkor a látogatást feszültségek is kísérik. Palesztin barát civil szervezetek háborús bűncselekményekre hivatkozva büntető feljelentést tettek a külügyminiszter ellen a ljubljanai ügyészségen, és a megnyitó idejére tiltakozásokat is bejelentettek a fővárosban.
1: A Szlovén Közszolgálati Rádió és Televízió tanácsa ma rendkívüli ülést tart, amelynek központi témája az RTV előfizetési díj esetleges megszüntetésének következményei. Az előfizetési díj a közmédia bevételeinek átlagosan a 72,8%-át tette ki az elmúlt 15 évben.
2: A mai rendkívüli ülésen a menedzsment bemutatja azt a hatásvizsgálatot, amely vázolja, milyen drasztikus műsor és létszámleépítésekkel járna a díj megvonása, ami a szakértők szerint a közszolgálati funkció és a függetlenség ellehetetlenülését hozhatná magával. Mint ismert, az országgyűlés korábban megszavazta egy véleménynyilvánító népszavazás kiírását a kötelező hozzájárulási díj eltörléséről. Az erről szóló hivatalos kampány napokon belül ezen a pénteken veszi kezdetét.
1: A Sandoz, amely június közepén hivatalosan is megnyitotta a bioszimiláris fejlesztőközpontját Ljubljanában, új gyógyszergyártó üzemek építését tervezi bioszimiláris gyógyszerek hatóanyagainak előállítására.
2: A svájci gyógyszer óriás termelési kapacitását mintegy 300 millió dolláros, azaz 258 millió eurós beruházással bővíti Ljubljanában. A bioszimiláris gyógyszer olyan készítmény, amely rendkívül hasonló egy már rég engedélyezett eredeti biológiai referencia gyógyszerhez.
1: A 2025-ös nemzetközi PISA felmérés hivatalos 2026. szeptemberében közzétett adatai szerint a 15 éves szlovén diákok körében az egyik legjelentősebb teljesítményromlást mérték az olvasás, szövegértés és a matematika terén az OECD felméréseinek történetében.
2: Az olvasási készségek esetében Szlovéniában Izland mellett a legszélsőségesebbek a pontszám visszaesések. Az átlagos eredmények több mint 50 ponttal estek vissza. A megelőző ciklusokhoz képest a matematikai műveltség terén is jelentős, 20 pontot meghaladó romlást regisztráltak Szlovéniában. A globális és az OECD átlagos tendenciákhoz viszonyítva a diákok teljesítménye több területen is elmarad a korábbi évek csúcs időszakaitól, ami jól mutatja a COVID-járványt követő és az azóta is stagnáló, romló oktatási eredményeket, jegyzi meg a jelentés.
1: Búcsúzik a nyári időjárás Szlovéniában, amely az ország történetének eddigi legforróbb és legnaposabb nyári időszakát hozta el. A Környezetvédelmi Ügynökség, az ARSO adatai szerint az idei adatsorok minden eddigi rekordot megdöntöttek.
2: A június 1-től augusztus 31-ig tartó időszak átlaghőmérséklete 2,8 Celsius fokkal haladta meg az 1991-2020-as hosszú távú átlagot. Ezzel megdőlt a korábbi 2003-as és 2024-es 2,4 fokos rekord. A hőség mellé súlyos csapadék hiány társult, így az 1950 óta vezetett mérések óta ez lett az egyik legszárazabb nyár is az országban. Az ország területén a napsütéses órák száma 18%-kal haladta meg az átlagot, így 1961 óta nem volt ilyen napos nyár a térségben. A tartós kánikula és a szárazság rendkívüli módon megviselte a mezőgazdaságot, valamint a szlovén alpogleccsereit is. A kormány pedig külön pénzügyi segélyalapot biztosít az aszály által sújtott gazdáknak.
1: A magyar kormány arra utasított 10 orosz diplomatát, hogy hagyják el az országot olyan tevékenységek miatt, amelyeket a diplomaták számára elfogadhatatlannak minősített. A magyar kormány egyelőre nem reagált a Euronews megkeresésére arra vonatkozóan, hogy a feltételezett jogsértés kémkedéssel hozható-e összefüggésbe.
2: Az orosz külügyminisztérium szóvivője Mária Záhárova kedden újságíróknak azt mondta, hogy Magyarország döntésére, miszerint 10 orosz diplomata kiutasításáról határozott adott válasz, kemény és fájdalmas lesz, és Magyarország lépéseit a budapesti ruszofób lobby munkájának nevezte. Szakértők és tisztségviselők már régóta aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy Oroszország kiterjedt kémhálózatot épített ki Magyarországon, amely Orbán Viktor volt miniszterelnök 16 éves kormányzása alatt jött létre, miközben ő szoros kapcsolatot ápolt az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal. A múlt héten az orosz oknyomozó portál az Agentstvo arról számolt be, hogy a budapesti orosz nagykövetség 47 munkatársa közül legalább 15-nek van köze az orosz hírszerzéshez, további 6-ról pedig feltételezik, hogy hasonló kapcsolatokat ápol.
1: Szövegértésből lettek a legrosszabbak, de matematikából és természettudományból is az átlag alatt teljesítettek a magyar tanulók az OECD országokhoz képest a 2025-ös PISA felmérésen.
2: A mindennapi életben is hasznos kompetenciákat tekintve nem csak nemzetközi összehasonlításban, de a régióban is leszakadóban van Magyarország. Lannert Judit a PISA eredményekről tartott sajtótájékoztatón elárulta, hogy az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium többek között a tehetség gondozás teljes átalakításán, valamint egy átfogó olvasás népszerűsítési kampányon is dolgozik.
1: Importtilalmat jelentett be 11 európai ország és Kanada a ciszjordániai izraeli telepeken készült áruk ellen. A nemzetközi jog megsértése mellett azzal is indokolják a döntést, hogy egyre gyakrabban fordulnak elő a palesztinok elleni zsidó támadások, és az illegális telepek terjeszkedése korlátlanul folytatódik.
2: A bejelentés azt követően született, hogy az izraeli kormány múlt hónapban pályázatot írt ki, mint egy 1200 lakóegység felépítésére Ciszjordániában, ami a nemzetközi közösség és az emberjogi szervezetek részéről is széleskörű elítéléshez vezetett. Gideon Szár izraeli külügyminiszter kedden elrendelte a jeruzsálemi brit konzulátus bezárását, válaszul a londoni kormány lépéseire.
1: Szerdán és csütörtökön tartják a Grand Palais-ban az első nemzetközi űrcsúcsot Párizsban, amelyet Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére szerveztek meg. A találkozó elsődleges célja egy új, széleskörű globális párbeszéd elindítása az űrirányításról, valamint a szektor előtt álló biztonsági, gazdasági és környezetvédelmi kihívások kezelése.
2: A tárgyalások fókuszában az Európai űrügynökség részvételével Európa stratégiai autonómiájának megerősítése és az önálló űrbejutási képességek a hordozó rakéták fejlesztése állnak. Bár kötelező erőjű nemzetközi szerződéseket most nem írnak alá, a kétnapos fórum végén 3 kiemelt nyilatkozatot terveznek elfogadni a nemzetközi biztonság, a frekvencia használat és az űradatok kérdéskörében. Az eseményen a világ vezetői, miniszterei, az űripar képviselői és űrhajósai vesznek részt. Szlovéniát Angelo Gár gazdasági miniszter képviseli.
1: Kedden a Hark-sziget közelében többek között iráni olajtankerek ellen hajtott végre légicsapást az amerikai haderő. A támadás célja gazdasági nyomásgyakorlás volt. Irán kőolajszállító kapacitásának csökkentése révén, közölték washingtoni tisztviselők.
2: A sziget közelében robbanások is történtek, csak úgy, mint a dél-iráni Jansk kikötővárosában, amely az elmúlt hetekben rendszeres célpontja volt az amerikai katonai akcióknak. Irán az amerikai csapásokra válaszol, szerdán két amerikai hajót, 8 olajszállító tartályhajót és további 10 járművet támadott meg a Perzsőbölben, jelentette az iráni média szerdán. A forradalmi gárda közlése szerint a járművek a Hormuzi szorost egy tiltott és veszélyes részén kíséreltek meg átkelni.
1: A sporthírek előtt még az óraátállításról, annak apropóján, hogy alig kezdődött el a szeptember, már is érdemes beírni a naptárba az őszi óraátállítás időpontját. 2026-ban, október 25-én, vasárnap hajnalban térünk vissza a téli időszámításhoz. Hajnali 3 órakor az órákat 2 órára kell visszaállítani, így azon az éjszakán 1 órával tovább alhatunk.
2: Az óraátállítás dátuma évről évre változik, mivel nem egy konkrét naphoz, hanem október utolsó vasárnapjához kötődik. Ez legkorábban október 25-ére, legkésőbb október 31-ére esett. Az október 25-i váltás példátlan az elmúlt 11 évben, hiszen ennél korábbi dátumra nem kerülhet az őszi váltás. Az elmúlt években többször úgy tűnt, hogy hamarosan véget érhet az évi kétszeri állítgatás. Az Európai Parlament már évekkel ezelőtt támogatta a szezonális óraátállítás megszüntetését, a tagállamok között azonban nem született meg a szükséges végleges megállapodás, ezért egyelőre marad a megszokott rendszer. Az Európai Bizottság 2026-ban a 2027 és 2031 közötti időszakra is közzétette a nyári időszámítás kezdő és befejező dátumait. A világ számos országában már egyáltalán nincs szezonális óraátállítás. Európa nagy részén azonban továbbra is évente kétszer igazítjuk az órát. 2026 őszén tehát ezt a dátumot kell megjegyezni, október 25-e vasárnap, hajnalban 3 órából ismét 2 óra lesz.
0: Sport.
1: A célja Pivovárnál Laskó egyből egy feszült hangulatú rangadóval indítja a megújult, immár 24 csapatos EHF kézilabda bajnokok ligája 2026-27-es szezonját. A C csoportos szlovén együttes ma 18 óra 45 perckor lép pályára a HC Zágrem vendégeként Horvátországban. A hazai közönség előtt pedig szeptember 17-én az Aalborg ellen mutatkoznak majd be a celjeiek az Latorog Arénában. Armand Duplantis indul az atlétikai világdöntőben, amelyre péntektől vasárnapig a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban kerül sor. A rudugrás világcsúcs tartójának, olimpiai világ és Európa bajnokának részvétele aztán vált kérdésessé, hogy múlt pénteken visszalépett a Gyémánt Liga brüsszeli döntőjében. A svéd sztár bemelegítés közben hátfájdalomra panaszkodott és nem kockáztatta az indulást. A verseny első napján egyébként várható a legjobb magyar szereplés, ekkor rendezik a férfi kalapácsvetés döntőjét, amelyben az olimpiai és világbajnok kanadai Ethan Katzberg lesz a friss Európa-bajnok, Halász Bence legnagyobb ellenfele.
3: Időjárás.
2: A változékony időjárásban lesz részünk, több-kevesebb napsütésre inkább csak a keleti ország részben lehet számítani. Másút jobbára felhős lesz az ég, és ismétlődő záporokra, zivatarokra van kilátás. Az időnként megélénkülő délnyugati szélben 25-30 fok között alakul a csúcshőmérséklet, a naposabb tájakon 32 fokig melegszik fel a levegő. Csütörtökön és pénteken országszerte felhős, esős idő várható, és érezhetően hidegebb lesz.
0: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, radarral Ljutomer körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.
1: Kedves hallgatóink, ezeket a híreket választottuk ki a hírügynökségek délelőtti kínálataiból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

3 perc elmúlt el 4:01. A Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, szeptember 9-e van szerda délután. Ma is számítunk figyelmükre, szóltunk már a legfontosabb hírekről az imént a krónikában, és az időjárás útviszonyok is szóba kerültek. A figyelmeztetést viszont nem említettük, a mai napon különösen a délnyugati tájakon, tehát Szlovénia délnyugati tájain erős széllökésekkel és heves záporokkal kísért zivatarok kialakulása várható. Ide vidékünkre a nagyobb felhőzet majd a késő délutáni órákban érkezik az előrejelzés szerint, de folyamatosan változik a helyzet, mert van, hogy gyorsabban romlik, van meg, hogy időben eltolódik, hogy mikor is számíthatunk majd erősebb felhőzetre és akár csapadékra. Egyelőre most a késő délutáni órákra tűnik úgy, hogy megérkezik ez a hidegfront, amely persze nem csak Szlovéniát fogja érinteni, hanem tovább halad és Magyarországot is, vagy Magyarország időjárását is befolyásolja majd. Természetesen követni fogjuk ezt is, meg sok minden mást is, önök pedig kövessenek bennünket a következő órákban. Este 7 óráig számítunk figyelmükre, most ebben a zenés órában sok-sok muzsika következik, 1 órakor pedig jövünk a friss információkkal.

0: időjárás.
1: Változóan felhős az ég az ország felett. Jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak szeptember 9-én, szerdán délután 1 óra a pontos idő. Már korábban említettük, hogy érkezik a változás az időjárásunkban. Egy hidegfront hatására erősebben megnövekszik majd a felhőzet, és záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Heves záporokra is számítani kell, megnövekvő felhőzettel, megerősödő széllel, és akár jelentősebb mennyiségű csapadékkal. Emiatt figyelmeztetést is adtak ki, és Szlovénia több pontjáról is jelentettek már szélokozta károkat. Ljubljana egyik lakóépületéről a szél lefújta a tetőt, egy másik épületnek pedig egy nagy fa dőlt neki, írja a Polgári Védelem, illetve a Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Több helyről is jelentenek tehát már károkat. Érdemes odafigyelni, hogy mi a helyzetkép az időjárás szempontjából. Vidékünkön süt a nap, napos időnk van, 30 fok a hőmérséklet, Muraszombatból 28 fokot jelentenek, Mariborból 29 fokot, aztán Ljubljanában csak 19 fok van, ott felhős az ég és csapadékról érkezik jelentés, szintén csapadékot mutatnak Koper környékéről, ahol 20 fokot mutatnak a hőmérők, és a Kredorica felett is persze felhős, borult az ég, esik az eső, 7 fokot mértek ott legutóbb. Óráról órára változhat akár a helyzet. Egyelőre itt nálunk a következő órákban még némileg emelkedhet is a maximum hőmérséklet. Úgy tűnik, hogy vidékünket majd a késő esti, éjszakai órákban éri el igazán ez a front, és majd az éjszaka folyamán lehet csapadékra számítani. Holnap pedig már alacsonyabb hőmérsékletekre, cirka 10 fokkal alacsonyabbakra, úgyhogy erre készüljenek. A reggeli értékek is persze alacsonyabbak lesznek, de a napi maximum mutatja meg igazán a különbséget, majd a mai 31 fok után holnap 20 fok alatt tetőzik a maximum érték, és mondom, csapadékot is hoz magával ez a front. Ami Magyarország időjárását illeti, ott még napközben napos idő várható, délután este felé nyugat-észak-nyugat felől kezd vastagodni a felhőzet az érkező hidegfront hatására, szórványosan alakulhat ki csapadék, tetőzik a meleg, 32 fokra lehet készülni a délután folyamán. Csütörtökön aztán a hidegfront hatására több lesz a felhő felettünk, egyre kevesebb helyen lehet majd esőre készülni, helyenként megélénkülhet még mindig a szél, a csúcsértékek 21-29 fok között alakulnak. Aztán pénteken a front úgymond hullámot vet fölöttünk, emiatt sok lesz a felhő, és csak rövid napos időszakokra számíthatunk, sok felé várható eső, zápor, akár zivatar is. A csapadék ezúttal nagy területet érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Hűvösebbre fordul időjárásunk, pénteken 16-23 fokra számíthatunk majd. Ma tehát tetőzik a hőség, emiatt a melegfronti hatással számolni kell azoknak, akik érzékenyek rá, mindenképpen legyenek körültekintőek, migrén, fejfájás, illetve gyulladásos panaszok előfordulhatnak. Nagy a napi hőingadozás, sokan ezt rosszul viselik, vérnyomás problémák alakulhatnak ki, szédülés, rosszulét is előfordulhat, úgyhogy erre lehet számítani. A nap nagy részében itt vidékünkön tehát még napos idő várható, érdemes kihasználni, mert közel a változás. 11 és 15 óra között erős lehet az UV-sugárzás is, elnézést. A szabadban gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről, annyira sok az információ, és próbálunk minél többet átadni. Ennyit az időjárásról, orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön még száraz utakon folyik a forgalom, és hát az ország nagy részén is, de azért vannak már kivételek. Közlekedési baleset miatt lezárták a Podravéi autópályát, a Gruskovéi határátkelő és a Zakl csomópont között Maribor irányába. A személygépkocsi vezetőknek azt javasolják, hogy válasszanak másik határátkelő helyet az ország határátlépésére. Aztán baleset történt a Dolenszkói autópályán is, egy sávot lezárták a Pocmreka pihenő és Visnyagora között Ljubljana irányába. Itt úttesten lévő tárgyak is akadályozzák a forgalmat, aztán torlódik a forgalom a Gorenszkói autópályán, másfél kilométeres a sor a Karavanke alagút előtt Ausztria irányába. A Steyr autópályán az Adobrova csomópont és Szent Jakab csomópontok között mindkét irányban kell torlódásra számítani. A tengermelléki autópályán is lehet torlódás mindkét irányban, tehát Koper felé és a főváros irányába is. Aztán kidőlt egy fa a Ljubljanai déli elkerülőn, a forgalom egy sávra korlátozódik a Ljubljana Center és a Rudniki csomópont között, a Malencei csomópont irányába. Úteste lévő tárgy akadályozza a forgalmat a Steyr autópályán, Domzsále és Szentjákob között mindkét irányban. Legyenek nagyon körültekintőek. Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadásokról egyelőre nem jelentettek. Radarra Jutomer környéké lehet számítani. Szeptember 9-e van. Balesetmentes közlekedést, jó utat mindenkinek! Hat perccel múlt el egy óra, ezek voltak a friss információk, már is a próza után zenével folytatjuk, és nem sokára, 1:45 után átnézzük a délutáni tartalmat.

Dobrádi Ákos énekelt az imént, 6 perccel vagyunk 1:45 után, és bizony-bizony változik az időjárás. Még azt mondtam, hogy órákig kitarthat a napos idő, de már felhősít felettünk is az ég, úgyhogy lassan érkezik a hideg front, talán ide vidékünkre is. No, hagyjuk az időjárást, mi lesz itt a következő órákban, már is erről lesz szó. Nem sokára az ünneplőket köszöntjük fel, aztán lesz egy friss zenei ajánlat is még ebben az órában, a következő órát pedig 2-kor a hírekkel indítjuk. Aztán sok-sok zenével megyünk tovább természetesen, és 3 órakor jön majd a terepjáró helyi vonatkozású hírekkel. A kukorica az egyik legfontosabb szántóföldi növényünk, termesztésének eredményességét azonban egyre nagyobb mértékben befolyásolják az időjárási szélsőségek. Az idei évben ezért különösen fontos kérdés, hogy milyen körülmények között fejlődött a kukorica, és hogyan hatott rá a vízhiány, illetve a hőstressz. Ezeket a témákat is körbejárják a Marakicsánban megrendezett 47. kukorica napon, amelynek részleteiről Horváth Dávid szól bővebben a terepjáróban. Aztán javában tart az őszi szüret, és hamarosan a kukorica betakarítás is beindul, ami nem csak a gazdáknak, hanem az autósoknak is tartogat kihívásokat. Lassabb mezőgazdasági járművek, sárfelhordás az aszfalton és a kora őszi ködök. Mire kell most és a közeljövőben a leginkább figyelnünk az utakon, hogy mindenki épségben hazaérjen? Erről szól majd Kelenc Deán közlekedésbiztonsági szakember Szabó Márk jó voltából. Ő beszélgetett vele terepjáró, tehát 3 órától. Aztán zenélünk tovább, 4 órakor híreket mondunk, utána jön a Sláger kívánság műsor, 1-2 kérés már most beérkezett, persze lehet majd telefonálni is. 5 órakor is mondunk híreket, 6 órakor pedig a napi krónikában egy hosszabb összefoglalót hallgathatnak meg. A Lemezmúzeum is jelentkezni fog, hiszen szerda van, és ezúttal egy tegnapi születésnapos Pink felvételéből válogatott a szerkesztő Kovács Sándor, úgyhogy ez a mai vezetett műsorrész tartalma. 7 óra előtt egy picivel búcsúzom, majd mondjuk a további tartalmat is. Addig is jó rádiózást mindenkinek, akár munkával, akár pihenéssel telik a napjuk. Mi itt leszünk, remélem önök is.

4 perccel fél kettő után köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit. Szeptember 9-e van Ádám napja, bibliai férfi név. Ez az első ember pár férfi tagjának, Ádámnak a neve. A szó legkorábbi forrása a sumér adda, amelynek atya jelentése van, illetve héber eredetűnek is tartják, ebben az esetben a jelentése ember. A szlovén naptárban Péter névnap van, ez a görög Petrosz névből származik, sziklát jelent, és mellettük köszönhetjük még Gara, Gorgiás, Omár, Orgona, Pető, Petrik, Szergió, Sziringa és Wolfia nevű ismerőseinket is. Ezek tehát a névnapok ezen a mai napon, szeptember 9-én nekik és a születésnaposoknak is minden jót kívánunk. 5 perccel fél kettő után szóljanak a zenék.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal a Kuplung zenekar újdonságát hoztam, Lépnem kell címmel, amely augusztusban jelent meg. Ez a sláger egy belső konfliktus dolgoz fel az elfojtott vonzalom és a hűség között. A Lépnem kell központi üzenete a belső morális konfliktus, amely az elfojtott, hirtelen fellánguló vonzalom és a meglévő párkapcsolati hűség között feszül. A szám azt a nehéz pillanatot ragadja meg, amikor valaki felismeri, hogy a kísértés olyan erős, hogy a tisztesség megőrzésének egyetlen módja a fizikai menekülés. A dalszöveg arról a pontról szól, amikor a flört vagy a kémia már átlépne egy határt. A mű nem ítélkezik, hanem nagyon emberien mutatja be, hogy a kísértés egy működő kapcsolat mellett is létező jelenség. A feszültséget az adja, hogy a főhős tiszteli a partnerét, és nem akar fájdalmat okozni neki. Érkezzen tehát most a Kuplung zenekar újdonsága, a dal címe Lépnem kell.

0: vettem.
1: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A Parlament Környezetvédelmi Bizottsága a mai rendes ülésen elutasította a baloldal által benyújtott az italcsomagolások betétdíjas rendszeréről szóló törvényjavaslatot. Az SZDSZ támogatta a minisztérium azon érvelését, hogy a rendszer bevezetése nem szükséges a környezetvédelmi célok eléréséhez, miközben a törvényjavaslattal kapcsolatban a Gibanye Svoboda és az SZD is aggodalmát fejezte ki. Vladimir Šega képviselő elmondta, Szlovéniának az európai céloknak megfelelően 2029. január 1-ig külön kell gyűjtenie a műanyag palackok és dobozok teljes súlyának legalább 90%-át. Betétdíjas rendszer bevezetése nélkül ezt nagyon nehéz lesz elérni, és hangsúlyozta, hogy egy ilyen rendszerben a nyersanyagok sokkal kiszámíthatóbbak, kevésbé keverednek, és ennek eredményeként a csomagolások feldolgozása és újrahasznosítása is olcsóbb és kevésbé energiaigényes. A Hofer kereskedelmi vállalat ismét 65 ezer eurót adományoz az Együtt a Fair Gyermekkorért alapnak, amellyel az Anita Ogulin Szövetség keresztapa programját támogatja. Az idei újdonság egy családi hétvége volt a tengerparton az óvodáskorú gyermekek és testvéreik számára, amely néhány nap gondtalan kikapcsolódást és társasági életet tett lehetővé a rászoruló családoknak. A nap mint nap anyagi és egyéb nehézségekkel küzdő családok gyakran nehezen engedhetik meg maguknak a nyaralást. Ezért volt különösen értékes az idei nyaralás a Botorstvo programban résztvevő egyes családok számára. Első alkalommal vehettek részt egy családi hétvégén Zabrátiában, ahol néhány napig az utazástól és szállástól kezdve az étkezésen és programon át mindent biztosítottak számukra, jelentette be ma a Hofer. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. Vučić ma délben írta alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket. Alekszandar Vučić arra kérte a választási kampány valamennyi résztvevőjét, hogy a következő 45 napban a választópolgárok problémáival és igényeivel foglalkozzanak, és tartózkodjanak az erőszaktól. Mint mondta, a választás lehetőséget ad a szerbiai polgároknak arra, hogy egyértelműen kifejezzék, milyen jövőt szeretnének az országnak. A kormányzó szerb haladó párt főbizottsága úgy döntött, hogy a választáson az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul, és Alekszandar Vučićot jelöli miniszterelnöknek. Sport. 2,5 év után a kézilabda bajnok célja Pivovarna Laško ismét visszatér a bajnokok ligájába. A C csoport első mérkőzésén ma a horvát fővárosban a Zagreb ellen játszanak Klemen Luzar védencei. Az összecsapás 18 óra 45 perckor veszi kezdetét. A csoportban szerepel a dán Alborg és a francia Paris Saint-Germain is.
2: Időjárás.
1: Délután helyi záporok, zivatarok alakulnak ki, vidékünkön azonban délnyugati szél mellett több napsütésre lehet számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul, keleten 32 fokot is mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Baleset következtében zárva van a Podravska autópálya forgalma Gruskovje és Zákl között Maribor irányában. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jákob között mindkét irányban, és kamionok várakoznak a karavankák alagút előtt Ausztria felé.

Kidak, ma 14 óra 30 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: a muravidéki kétnyelvű iskolák tanévnyitó rendezvényei, dr. Mursics József emlékkiállítása Lendvai Polgárság Múzeumában, a Lendvai plébánia oratóriuma. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.se címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyőn.

0: tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.
1: Közérdekű témákban kérdéseiket a nap 24 órájában eljuttathatják hozzánk e-mailben az mmr@rtvszlo.hu címen, vagy az üzenetrögzítőn a 059 09 77 12-es számon. Szerkesztőségünk utána jár a válasznak, amit szerdánként délelőtt 9:30-tól és délután 2:45-tól hallhatnak a rádióban.
0: Tudakozó. Ön kérdez, mi választ keresünk.

4 perc múlva lesz 14:30, bizony-bizony megérkezik vidékünkre ez a csapadék, most már itt is felhős az ég, és feltámadt a szél is, Muraszombatból már esőt jelentenek várhatóan. Itt is az lesz hamarosan, vigyázzanak magukra. Egy felhívással folytatjuk, a Termál Resort Lendváról névadó pályázatot hirdet a lendvai parafinos termálvíz elnevezésére. A szervezők olyan egyedi, könnyen megjegyezhető nevet keresnek, amely jól kifejezi a lendvai termálvíz különlegességét és egyediségét, bárki beküldheti a saját névjavaslatát, a legjobb ötletet pedig díjazzák. A pályázatra szeptember 22-ig lehet jelentkezni. A javaslatokat a Lendvai Termál Resort honlapján található űrlapon várják sok-sok szeretettel, tehát szeptember 22-ig.

Na, megérkezett a hideg front és az eső, amit hozott magával. Nagy területen esik az eső itt vidékünkön is. Ahogy az előrejelzés is mutatta, megérkezett az a vihar, amit a meteorológusok jósoltak. Muraszombatban égeső is előfordult, a vihar heves felhőszakadást és széllökéseket hozott magával. A legmagasabb fokozatú lila riasztást adtak ki a jégeső veszélye miatt ide a muravidéki régióra. A viharok felhőszakadást, erős széllökéseket is hoznak, még a csapadék és a jég mellett. A heves esőzés hirtelen vízszint emelkedést okozhat, villámárvizek alakulhatnak ki a vízfolyásokon, emellett persze a víz összegyűlik az utakon is, hiszen a csatorna rendszer nem tudja hirtelen lezúduló esővizet olyan gyorsan elvezetni, ahogy kellene. Az alacsonyabban fekvő területeken is összegyűlhet az esővíz. A viharcellák délnyugatról északkelet felé haladtak, Ausztria felől két intenzív maggal rendelkező viharcellából álló sáv ért el. Az ország északkeleti részét, vidékünket is ez borította be. Hogyha megnézzük a magyar időképet, akkor egészen a határ mellett vannak esős területek, de ez az ivatarcella majd halad természetesen tovább, és hogyha önök is haladnak valamerre, akkor nagyon óvatosan tegyék azt, nem kellemes kint közlekedni se, gyalog sem pedig autóval. A viharok Szlovénia egyes részein akadályozzák is a közlekedést, a sebességet, illetve hát a vezetési stílust is az időjárásnak megfelelően kell megválasztani. Ha nem muszáj, most ne induljanak útnak, bízzunk benne, hogy gyorsan lezúdul, aminek le kell, aztán odébb áll a felhőzet, és egy kicsit megnyugszik majd a légkör felettünk. Persze mondták, hogy a következő napokban, holnap, meg majd pénteken is érint még bennünket ez a hidegfront. Ez nem azt jelenti, hogy egészen péntekig így fog szakadni az eső természetesen, de most mégiscsak ez a helyzet, úgyhogy rosszak a látási viszonyok, mindenképpen lámpát kell kapcsolni az autókon, felhívják a járművezetők figyelmét arra is, hogy a felüljárók alatt, illetve az alagutakban megállni, illetve ott meghúzódni tilos és életveszélyes, úgyhogy ezt semmiképpen ne tegyék. Inkább mondom, egy picit várjanak ott, ahol vannak, akár autóval vannak, akár gyalogosan, hisz most szárazon nagyon nehéz megúszni ezt a csapadékot, ezt a vihart. Inkább mondom, várjanak egy kicsit, minden ráír. Legyen a biztonság az első. 3:43 lesz mindjárt.

0: Ható,
1: ha meg
0: kérdezné, csak annyit mondanék. Köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább,
1: ha meg
0: kérdeznék.

0: szenvedtem.
1: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! Szeptember 15-től újra várja a kisgyermekes családokat a Ringató Lendván. A foglalkozásokat minden második kedden délután 5 órakor tartják az MMNK melléképületében. További információ a Ringató a Muravidéken Facebook csoportban.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A újvidéki magyar rádióban.
0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. A kukorica az egyik legfontosabb szántóföldi növényünk. Termesztésének eredményességét azonban egyre nagyobb mértékben befolyásolják az időjárási szélsőségek. Az idei évben ezért különösen fontos kérdés, hogy milyen körülmények között fejlődött a kukorica, és hogyan hatott rá a vízhiány, illetve a hőstressz. Ezeket a témákat is körbejárták a Rakicsánban megrendezett hagyományos kukoricanapon, amelynek részleteiről Horváth Dávid szól bővebben.
2: A Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szervezésében idén 47. alkalommal került sorra a kukoricanapra. A Rakicsáni Biotechnológiai Középiskola előadó termében viszont sok jót nem tudtak elmondani a kukorica idei terméséről. Most Ján Ferencsákot, a Muraszombati Intézet szaktanácsadó szolgálatának vezetőjét hallják.
3: A kukorica területe térségünkben nagyjából 20 ezer hektár, ami évek óta meglehetősen stabil. Az idei kukoricanap természetesen az extrém időjárási viszonyok jegyében telt, amelyek az idei évet jellemezték. Ugyanis gyakorlatilag már a tavaszi időszaktól kezdve csapadékhiányt, másfelől viszont kifejezetten magas hőmérsékleteket regisztrálunk. A mi térségünkben az átlag nagyjából 16 olyan nap, amikor 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Idén több mint 50 ilyen napot jegyeztünk fel, ami jól bizonyítja, hogy a kukorica idén valóban extrém körülményeknek volt kitéve. Ugyancsak tény, hogy a kukorica aratása már szeptember első napjaiban elkezdődött, ami szokatlan, hiszen általában szeptember végén szoktuk kezdeni az aratást. Másfelől viszont bár ilyen korán betakarítottuk, kifejezetten alacsony nedvességtartalmat regisztrálunk, ami gyakorlatilag 14% körül alakul, míg normál körülmények között 20-25% között mozog.
2: Az elhangzottakat az esemény első előadója, dr. Matyás Oslay, a Panvita csoport munkatársa is megerősítette, aki a 2026-os termelési feltételeket mutatta be. Rádiónknak a következőket mondta.
4: Ja, letošní predelává kukorica v Prekmurju, oziroma Pomurju, lahko povemo, da je bilo.
3: Az idei kukorica termesztést a Muravidéken az aszály jellemezte. Azt hiszem 2003-ban volt ehhez hasonló aszály. Márciustól kezdve csapadék hiányunk volt, ami azt jelenti, hogy a kukoricát sújtotta a szárasság. Szem nincs, a hozamok nagyon gyengék. Már el is kezdtük néhol az aratást. A hozamok 1 tonnától 10 tonnáig terjednek, úgyhogy nem ez a legjobb év. Először a kavicsos, homokosabb talajokon kezdtük a munkát. Először a legjobban sújtott területeket aratjuk, aztán megyünk a többi táblára. De ott is megállapítottuk, hogy a kukorica már alkalmas az aratásra. A nedvesség tartalma 20% körül van. Táblától tábláig változó lesz a helyzet, mert minden a talaj típusától függ. Van egy földünk Szent László térségében is, ahol a nyáron kétszer is volt vihar. A csapadék pont akkor érkezett, amikor a kukoricának szüksége volt rá, így ott relatíve jó lett a termés. Az éghajlatváltozás már itt van, ezekhez a változásokhoz kell alkalmazkodnunk. Igazítanunk kell a vetés idején, esetleg a fajtákon, a kukorica hibrideken, és természetesen az öntözésen is. Öntözés nélkül sajnos nem fog menni. Mi is öntöztük a kukoricát, és elmondhatom, hogy a nem öntözött területekhez képest 3-4 nagyobb hozamaink voltak az öntözött területeken.
2: A Szlovén Mezőgazdasági Intézet munkatársa dr. József Erbics ezt követően azt mutatta be, hogyan befolyásolja a vízhiány és a hőstressz a silózásra szánt kukorica takarmány értékét. Emellett pedig Sandra Dervarics, a Muraszombati Intézet munkatársa a mezőgazdasági nyilvántartások vezetését segítő alkalmazást, a munkanaplót mutatta be. A rendezvény második része már a szántóföldön zajlott. A résztvevők gyakorlati bemutatón ismerhették meg egy olyan szintezőgép működését, amely a szántóterületek pontos kiegyenlítését teszi lehetővé. Ezt követően pedig hagyományosan a Panvita kukorica kísérleteit is megtekintették. A felvásárlási ára kapcsán pedig megtudtuk, hogy azok minden valószínűséggel idén sem fogják fedezni a termelési költségeket, így a gazdáknak hamar el kell felejteniük az idei termelési évet is.
1: Javában tart az őszi szüret, és hamarosan a kukorica betakarítás is beindul, ami nem csak a gazdáknak, hanem az autósoknak is tartogat kihívásokat. Lassabb mezőgazdasági járművek, sárfelhordás az aszfalton és a kora őszi ködök. Mire kell most és a közeljövőben a leginkább figyelnünk az utakon, hogy mindenki épségben hazaérjen? Szabó Márk, Kelenc Deán közlekedésbiztonsági szakembert kérdezi.
5: A mezőgazdasági gépek vezetése és a gépi munkavégzés közbeni alkoholfogyasztás szigorúan tilos és életveszélyes.
6: Mindenki, aki vezet akármilyen gépet, traktor vagy másabb gép, akármilyen, amit a földeken dolgoznak, ezek a kombájnok és stb. Dolgok. Persze kell vigyázni alkoholfogyasztásra, tudjuk, hogy mennyi szabad, meg mennyinek mind fölül. Szóval 0-25 milliliter kilogrammra nem szabad neki többnek lenni. Normális dolog, hogy több folyadékot kell fogyasztani, de az nem jelenti, hogy alkoholt.
5: A kukorica betakarítása nehéz és összetett gépesített folyamat, amely komoly kockázatokat rejt magában. Főleg a rakomány biztosítására kell figyelni.
6: Évre évre probléma a szállítmányt, hogy kell biztonságosan szállítani, szóval a kukoricát tudjuk, hogy az olyan kicsi, apró. Sokszor megtörténik, hogy a kocsikban, amiben szállítják, teherautó vagy traktorhoz után kötve a pótkocsi, nincsenek jól leszigetelve belül, és akkor potyog ki a kukorica. Hát ez nagyon veszélyes, mert az autók is, hogyha erősebb fékezéshez jut, az csúszhatik. Ez véget, mert a kukorica rajt van az úton, és az csúszik, ugyanúgy a motoristáknak is, kivárt a motoristáknak, és erre nagyon fel kell figyelni.
5: Ha a szántóföldről vagy szőlőből kihajtó járművek sárral vagy növényi hulladékkal szennyezik be az aszfaltot, a jármű vezetője köteles azt azonnal letakarítani. A csúszós sár életveszélyes a motorosok és autósok számára.
6: Rosszabbul az idő, hogy lesz sár is valószínűleg, és második dolog, amire még igazán megint fel kell figyelni, hogy a sárt közlekedésben, mikor mennek ki a földről, ne vigyék rá az útra. Most nézzük a Csente-Pincei utat és a kerékpárutat, mert először a kerékpárutra fordulnak föl, hogy sokszor sár volt ott is. Az nem jelenti azt, hogy ha most mondasz kerékpárut, hogy ott azt nem kell tisztítani, ugyanúgy mind a másik utakat azt is le kell tisztítani, mert éppen hogy a kerékpáros is eleshetik, éppen hogy a gyalogos is megcsúszhatik, és erre nagyon fel kell vigyázni.
5: A rendőrség pedig ellenőriz és akár bírságol is.
6: Sokszor van feljelentés, legtöbbnyire anonim, tehát meg akkor is ki kell menni, ha anonim feljelentés van, és ilyenkor akkor úgy is tudjuk, hogy ki a tulajdonos a földnek, annak kell lepocolni, ha már az, aki csinálja a munkálatokat, nem pocolja le.
5: A traktoroknak és pótkocsiknak kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük.
6: Rövidebbek a napok, kivilágítás. Nagyobb pótkocsit hoznak, akkor a traktoron kell lenni sárga lámpának, ami még hozzájár azhoz, hogy kivilágítva legyen a traktor, meg a pótkocsi. Meg hát ugyan a pótkocsin is kellene mindennek dolgozni, szóval féknek, a lámpának.
5: A szőlőültetvényeken és a domboldali szántókon végzett munka során fennáll a traktorok felborulásának veszélye. Kizárólag biztonsági kerettel vagy zárt kabinnal rendelkező traktorokat használjunk. A most erjedése során nagy mennyiségű széndioxid keletkezik, amely kiszorítja az oxigént a levegőből.
6: Volt haláleset is sajnos, meg hogy kórházba kerül, mert tudjuk, hogy mikor elkezd forni a bor, hogy akkor gázok keletkeznek, és ezek a gázok lent vannak, alulról mennek fölnek, és ilyenkor mindig jó, ha a pince zárt egész idő alatt, akkor jó, hogyha valami gyertyát viszünk magunkkal. Gáznak nincsen semmilyen szaga, az keletkezik, hogy csak az ember elalszik és megfogad. Ez már a régi valamikor is mindig úgy szokták, hogy a gyertya ott volt, a gyertyát meg kell gyújtani, bemegy a gyertyába, a gyertya elalszik, szóval azt jelenti, hogy a gáz gyorsan mindent nyissunk föl, szellőztessünk, és akkor megint, nemhogy akkor azt gondolok, hogy jó, kiszellőzött, és megyünk vissza be, ugyanúgy a gyertyát gyújtsuk meg, próbáljuk meg, ha a gyertya nem alszik el, akkor igen, de ha elalszik, akkor mi mindig nem elég el volt kiszellőztetve a helység.
5: A szellőztetés és a gyertyateszt életet mentett a szüret idején. Az idény munkákat tehát e figyelmeztetések betartása mellett végezzék el.
1: Azt mondják, a sporthorgászat kitartásra, türelemre, a természet tiszteletére tanít. A Landvait Khaled Daniel szerint élmény, sport és mentális feltöltődés is egyben. Vele beszélgetett az országos Federkupa verseny után Göncedit.
7: A Verbáncsics Robert, Tkalec Dániel és Tkalec Leon lendvai hármas is szerepelt a Federe szlovén horgászkupa versenyen. Első ízben tudtuk meg Dánieltől, aki azt is elmondta, hogy az eredményhirdetésen a harmadik helyért járó serleget vették át. Itthon észlelték, az első versenynap eredmény kiszámításánál hiba történt. Tkalec Dániel beszél.
8: Državno prvenstvo v Federu, ne, klasika. Dva dni smo je to držalo, ne, sobotu pa nedeljo. Prvi dan smo bili na šestem mestu.
2: Országos horgászkupa verseny volt Feder klasszikus sportágban, szombaton és vasárnap Velenjeben. Az első versenynap után a hatodik helyen állt a csapatunk, tehát játékban voltunk a dobogós helyezésért. Ez a következő napon sikerült is. Azonban hiba történt, de akkor nem tudtuk. Átvettük a harmadik helyért járó díjat, és amikor két nap múlva nézzük az eredményeket, rájöttünk, hogy elírás történt. A szervező ugyanis felcserélte két csapatnál az első versenynapon fogott halak mennyiségét. Mi azonnal jeleztük a hibát, így októberben a Racsei Sporthorgászati Liga versenyen a harmadik helyezett csapatnak ünnepélyes keretek közt fogják átadni a serleget. Mi, akik viszont észleltük a hibát, és ezáltal negyedikek lettünk a kupában, Fair Play díjat érdemelnénk. Tudni kell, hogy a szlovén Feder kupa verseny elég fiatal, harmadjára rendezték. Oldalkosaras horgászatról van szó, mely Magyarországon kiemelt versenysportág. Ebben a szakágban a versenyzők létszáma kisebb, mint a metod feederágban. A legfőbb különbség a két versenysportág között az etetőkosár felépítésében, az előke hosszában és a csalizás módjában rejlik. Mondhatjuk, hogy metodversenyzésben is jók vagyunk, ezt világszinten is bizonyítottuk. Én már 30 éve jelen vagyok a sporthorgászatban. Sokáig úszós versenyeken szerepeltem, az utóbbi években pedig feeder klasszikus vagy metod szakákban. Mondtam, hogy nemzetközi sikerélményünk is van már. Idén ugyanis a Szegeden rendezett első feeder metod világbajnokságon szerepeltünk, amelyen a világ 21 országából a legjobb válogatott versenyzők voltak jelen. A szlovén válogatottba három lendvai kapott meghívót, pontosabban a völgyi falusi Verbáncsics Robert, aki az egyik csapatkapitány volt. A versenyzők sorában pedig Gorán Jezernik Petesházáról és jó magam Daniel Tkalec lendváról. Egyéniben csapattársunk Tadej Kocbek világbajnoki címet nyert, amit nagy sikernek tekintünk. A szlovén csapat pedig hatodik lett. Szolid teljesítmény.
8: In imamo tudi svetovnega prvaka. Ja, ja, svetovni prvak je bil Kocbek Tadej, kaj smo tudi veseli, da imamo Slovenca za svetovnega prvaka, ne. Pa ekipa je bila dokaj solidna. Ne.
7: Nyilatkozta Tkalec Dániel, aki szerint a szegedi metod horgász világbajnokságon és a hazai Feder klasszikus országos kupán elért eredmények bizonyítékot szolgáltattak a fejlődésről, és nagy motivációs löketet adtak nekik a folytatásra.
1: Kedves hallgatóink, a szerdai terepjáróban Horváth Dávid, Szabó Márk és Göncedit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
9: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Két perccel vagyunk 3:30 után, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, szerda délután van. Ma is volt terepjáró, és lesz ismétlése is este 8-kor. A rádió honlapján meg amúgy is mindent megtalálnak. És ami az időjárást illeti, keresztül ment itt egy olyan zóna, amelyből mondhatni elég jó kis csapadékot kaptunk. Ez most Zalavas megye területén okos csapadékot, illetve lassan majd Somogyba is átér. Hát zápor az ivatarra lehet készülni. Itt vidékünkön is még azért vannak felhők, az égen előfordulhat további csapadék is az éjszaka folyamán. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Még ebben az órában mi válogatjuk a zenét, nem sokára a hét zeneszáma is felcsendül. Aztán a következő órában önök jönnek, hiszen a 4 órai híreket követően jön majd a kívánságműsor, kérjen is kedvencét.

Ez volt a hét zeneszáma. Egy értesítés: a Lendvai kétnyelvű középiskola értesíti a Muravidék egynyelvű középiskoláiban tanuló diákokat, hogy a mostani tanévben is lesz fakultatív magyar nyelvoktatás, amelyre szeptember 11-ig jelentkezhetnek saját iskolájukban, ahol a csoportok kialakulása után információt kapnak a tanítás kezdetének időpontjáról is. Eddig az értesítés, jön még egy kis zene, 4-kor híreket mondunk, aztán jön a kívánságműsor.

what it's all about.

0: csak játszik én velem.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az SD párt interpellációt jelentett be Tone Kaiser külügyi és európai ügyi miniszter ellen, amelyben válaszokat és politikai felelősséget követelnek a szlovén külpolitika folytatásáért. Eközben nem írják alá Janez Janša kormányfő alkotmányos felelősségre vonására irányuló a Gibanye Svoboda és a Levica által benyújtott javaslatot. Az SD párt egy rövid sajtóközleményben azt írta, hogy kevés idejük van eldönteni, hogy csatlakoznak-e Janša miniszterelnök alkotmányos felelősségre vonásához vagy sem. Ennek ellenére továbbra is tanulmányozták a javaslatot és megvitatták a párt szerveiben. Egyhangulag úgy ítéltük meg, hogy a jogilag és formailag legitimebb út az, amelyet mi magunk már megtettünk, a külügyi és európai ügyi miniszter interpellációjának elkészítése. Arra számítanak, hogy más ellenzéki pártok is részt vesznek az interpellációban. Az együttműködés megerősítésének lehetőségét vitatták meg ma a vállalati képviselők a szlovén-izraeli üzleti fórumon Ljubljanában. A lehetőségek főként a fejlett technológiák, az információs és kommunikációs technológia és a mesterséges intelligencia, az egészségügy, az agrár-élelmiszeripari és víztechnológiák a közlekedés és a turizmus területén jelentkeznek. Stefan Kusár, a gazdasági minisztérium államtitkára a fórumon hangsúlyozta, hogy a tárca ösztönző és versenyképes üzleti környezet megteremtésére, az adminisztratív akadályok csökkentésére és a fejlesztésbe, az innovációba és a nemzetközi esítésbe befektető vállalatok támogatási mechanizmusainak megerősítésére törekszik. A fórumon 12 izraeli és több mint 35 szlovén vállalat vett részt. A fórum keretében kétoldalú találkozókra is sor került a két ország üzletemberei között. Oroszország megfelelő választ fog adni, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Peszkov úgy fogalmazott, ami konkrétan ezt a döntést illeti, ezek a lépések nem maradnak válasz nélkül. Szerinte Magyarország barátságtala lépései negatívan hatnak majd, és nem lehet, hogy ne járjanak negatív következményekkel a kétoldalú orosz-magyar kapcsolatok egészére nézve. A bejelentés üzenet lehet Oroszországnak arról, hogy új időszak jön, többé Magyarország nem lesz kíméletes az orosz hírszerzőkkel. Az orosz külügyminisztérium szóvivője a hírre reagálva kemény és fájdalmas választ ígért. Először is mi ugyanezt fogjuk tenni, de Magyarország döntése a közös gazdasági projektek csökkentéséhez is vezethet Oroszországgal, nyilatkozta az orosz TASZ hírügynökségnek. Sport. A 17. etappal folytatódik ma a Vuelta a España 3-hetes kerékpárkörverseny. Dos Hermanas és Sevilla között 185 kilométert tesznek meg a bringások. Az összetettben továbbra is Enric Mas vezet, Primož Roglič a harmadik, Jakob Omerzel pedig a hatodik. Holnap időmérő vár a versenyzőkre, majd pénteken és szombaton hegyi etap.
3: Időjárás.
2: Délután helyi záporok, zivatarok alakulnak ki. Vidékünkön délnyugati szél mellett lehet számítani némi napsütésre. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Podravska autópálya forgalma Podlehnik és Láncová Vász között Maribor irányában. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jákob között mindkét irányban. A Dolenszkói autópályán pedig Záloke és Drnova között Obrezsje felé.
1: kívánságműsor.

0: 5 perccel vagyunk 4 óra után, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják, a Kívánság műsor veszi akkor kezdetét, és van is telefonálunk, akit köszönhetek. Haló, haló! Haló! Telefonálunk van állítólag.
1: Köszönöm, napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék, Mária!
1: Mária vagyok, igen. Én szeretnék a zeneszámot még hallgatni, hogyha lehetséges. Azt a kutya mindenit.
0: Azt a kutya mindenit? Hát ez igen. Micsoda, egy pillanatod várjon.
1: Hát úgy hiszem, hogy ez a címe.
0: Mindjárt nézzük. Jó, meglátjuk, hogy mit tehetünk. Jó, köszönöm szépen, hogy telefonált.
1: Jó, köszönöm. Minden jót, a viszonthallásra.
0: Minden jót önnek is, viszonthallásra. Van-e még telefonáló? Haló.
2: Szervusz, édes Timi Kim. Gyönyörű szép délután kívánok nektek a stúdióba. Jutka vagyok. Én szeretném kérni Horváth Robitól, Te vagy a boldogság című számot. Ezt szeretném meghallgatni lenti barátnőimmel, Magdival, Marikával, Angélával, meg a Tornyi Marika barátnőmmel. Köszönöm, hogy teljesítitek kérésem. További szép délután, jó munkát, jó erőt, egészséget kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Robi felvétele már elő is van készítve, hamarosan következni fog. Minden jót önnek is, Jutka. Van-e még telefonálón, kérdezem? Van, haló?
3: Halló, jó napot kívánok, Vali vagyok.
0: Tessék.
3: Én szeretném kérni László Attila Még egy éjszaka című dalt.
0: László Attila Még egy éjszaka, rendben van.
3: Köszönöm szépen, Témia, minden szépet és jót, viszonthallásra.
0: Minden jót, Vali, viszonthallásra.

0: Azt a kutya mindenit szólt a dal, és van egy újabb telefonálónk. Haló!
1: Szép üdvözleti Mikém a stúdióban.
0: Üdvözlöm,
1: Mili. Én pedig szeretném meghallgatni éjszakák is nappalok. Nagyon szépen megköszönöm. Jó munkát a viszont hallásra. Ili.
0: Minden jó, Tili. Hamarosan következik a dal, amit kért. Van-e még telefonáló, kérdezem? Nincsen, akkor jönni fog hamarosan Erzsi kívánságára az Eddától az Erdély felé című dal is.

0: Mindjárt 4:30 folytatódik tovább a kívánság műsorban. Két telefonálunk. Haló!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Harangozó terítőt szeretnék egy régi slágert kérni. Oly messze távol van hazám.
0: Oly messze távol van hazám. Ki kéri a dalt?
1: János Szerdahelyből.
0: János, önnek szól hamarosan. Köszönöm szépen!
1: Én köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra!
0: Minden jót, viszont hallásra! Haló!
2: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, Valéria, tessék!
2: Sertől szeretném meghallgatni a Stronginokot.
0: Ser?
2: Igen.
0: Jó, rendben.
2: Sikerül?
0: Ezt is fel... Hát remélem.
2: Akkor jó. Ha nem sikerül, akkor meg a hosszú lábú barátunk.
0: Rendben, rendben, valamelyikük lesz. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Minden jót, viszont hallásra.

is láncon tartanak. Van szép börtönöm, szép ruhám. Úgy szólítanak, király, csak úcska jelmez bár. Húsba kötve térdepelsz, talán más sem érdemelsz, rád borulnak érdemelsz.

0: Ha minden igaz, van egy telefonálunk. Köszöntöm őt. Haló!
1: Üdvözlöm, kedves Timike! Vissza vagyok Szombathelyről.
0: Tessék!
1: Kérném szépen Honti Hannától az Én Mamám című számot.
0: Honti Hanna és az Én Mamám hamarosan következik. Köszönöm, hogy telefonált. Minden jót kívánok! Viszonthallásra. És akkor még egy olyan kívánság, ami korábban érkezett, Zambó Jimmy-től a Szeretnélek újra megtalálni című dalt, Márta kérte tőlünk.

adhat pénzt, ragyoghat rajta drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyád. Csókot adj az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, és érezd azt meg, hogy a szíve érted reszke. Hogyha bánat ér, ölében vígast lelhetsz, imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked.

Jakab Csaba és Keresztes Ildikó közös felvétele az Együtt az úton következik, már is az Őrségbe, küldjük Brigittának. Aztán pedig Gyöngyinek szól Zala végre az Apostol együttestől a Búcsúzik a nyár.

4 perc múlva 5 óra lesz még egy dal a kívánság műsorban, aztán 5-kor jönnek majd a hírek. Máté Zalabaksáról írt nekünk, a Republik felvételét kérte, érkezik már is a 16 tonna fekete szén.

0: MMR. A zene összeköt.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szlovén újságírók szakszervezete és az RTV Szlovénia újságíró szakszervezeteinek koordinációja a médiatörvény és az RTV-ről szóló törvény módosításainak visszavonását követeli, amelyekre vonatkozóan a véleményezési határidő ma jár le. A szakszervezetek szerint a javaslatok a médiát, nevezetesen az RTV-t a politikai hatalomnak rendelik alá, míg más médiumokat a tulajdonosi és gazdasági érdekeknek hagynak. A szakszervezetek figyelmeztettek, hogy nem vettek részt a javaslatok előkészítésében, bár a normatív tevékenységről szóló határozat előírja a nyilvánosság korai bevonását a szabályozások előkészítésébe. Azt írták, hogy az RTV-ről szóló törvény javasolt módosítása a legfontosabb média és kulturális intézmény irányítását és vezetését a kormányzó politikai hatalomnak rendeli alá, bár a polgárok 2022-ben egyértelműen az ellenkezőjét támogatták a népszavazáson. Kínából Európába költözteti a Spring gyártását a Dacia. A márka legolcsóbb villanyautójának következő generációja Szlovéniában készül majd, amivel nem csak az uniós vámokat kerülheti el, hanem az európai gyártáshoz kötött támogatások előtt is megnyílik az út. A lépés különösen fontos, miközben a kínai márkák egyre nagyobb nyomást helyeznek az európai piacra. Az új Spring a Renault Twingo-val és egy Nissan modellel közös platformra épül, és a Renault Novomestoi üzemében készül majd. A gyártás áthelyezésének ugyanakkor gazdasági előnye legalább ennyire fontos. Az európai Spring már jogosult lehet a helyi gyártáshoz kötött támogatásokra, egyúttal mentesül az Európai Unió kínai elektromos autókra kivetett többletvámok alól. Ez segíthet a Dacia-nak abban, hogy a kínai versenytársak terjeszkedése mellett is megtartsa egyik legfontosabb fegyverét, az alacsony árakat. Az energiaárak és a fuvarozók költségeinek növekedése miatt az európai nehézgépjármű állomány sürgős dekarbonizálásról, lényegében villamosításáról szóló stratégiai párbeszéd kezdeményezésére kéri az Európai Bizottság elnökét a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete. A nagy befolyású szervezet emlékeztet, hogy az egyeztetéseket kulcsfontosságú uniós szabályozások folyamatban lévő felülvizsgálata is aktuálissá teszi. Az akkumulátoros elektromos nehéz tehergépjárművek beszerzési ára ma ugyan még magasabb a dízel üzemekénél, de az alacsonyabb üzemeltetési költségek révén versenyképességük gyorsan javul az Európai Unióban. Ezzel együtt a szervezetek szerint nagyobb politikai lendületre és az uniós, illetve nemzeti szintű erőfeszítések összehangolására van szükség. Sport. Felkészülést tart a hónap folyamán a női kézilabda válogatott a decemberben rendezendő Európa-bajnokság előtt. Dragan Adžić szövetségi kapitány 18 játékost vár az egyhetes edzésre. A felkészülés keretében a Csehországban rendezendő tornán is szerepel a szlovén csapat, Lengyelország és Norvégia ellen. A kontinens tornára pedig december 3-a és 20-a között kerül sor.
0: Időjárás.
2: Délután helyi záporok, zivatarok is kialakulhatnak, vidékünkön délnyugati szél mellett lehet számítani némi napsütésre. A hőmérséklet csúcsértéke 25 és 30 fok között alakul.
1: Közlekedési hírek.
2: Leszakadt gumiabroncs miatt akadozik a muravidéki autóút forgalma Hosszúfalu előtt Lendva irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást. Estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Zadobrova és Szent Jákob között mindkét irányban, a tenger melléki strádán pedig Razdörto előtt Ljubljana felé.

5 perccel vagyunk 17:30 előtt, értesítésekkel, aztán pedig megint csak zenékkel folytatjuk tovább. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség értesíti mindazokat a magyar nemzetiségű szlovén állampolgárokat, akik még nem rendelkeznek nemzetiségi választójoggal, de szeretnének élni ezzel a jogukkal, hogy a tomi.lebar@muravidek.ci e-mail címen, vagy pedig a 031-671-005-ös telefonszámon kérjenek tájékoztatást a nemzetiségi választási névjegyzékbe való felvétel eljárásáról. Amennyiben nemzetiségi választójogukkal már a közelgő helyi választásokon szeretnének élni, azt javasolják, hogy a felvételt legkésőbb október 23-áig kezdeményezzék. Aztán egy másik értesítés: a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanácstagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanácstag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket október 15-én 19 óráig lehet benyújtani. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, vagy pedig a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén a Malom utca 6/A cím alatt érhetők el. Eddig tehát a két értesítés, és akkor már is folytatjuk tovább a zenék sorát. Néhány perc múlva 17:30 lesz.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Donner Tímea a műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Bencik István. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adás tartalmából.
2: Az SD párt interpellációt jelentett be Tone Kaiser külügy és Európa ügyi miniszter ellen, válaszokat és politikai felelősséget követve.
1: A szlovén újságírók szakszervezete a médiatörvény és az RTV-ről szóló törvény módosításainak visszavonását követeli.
2: Kínából Európába költözteti a Spring gyártását a Dacia, a márka legolcsóbb villanyautójának következő generációja Szlovéniában készül.
1: Oroszország megfelelő választ fog adni arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, közölte Dmitrij Peszkov.
2: Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában.

0: Az SD párt interpellációt jelentett be Tone Kaiser külügyi és európai ügyi miniszter ellen, amelyben válaszokat és politikai felelősséget követelnek a szlovén külpolitika folytatásáért. Eközben nem írják alá Janez Janša kormányfő alkotmányos felelősségre vonására irányuló a Gibanye Svoboda és a Levica által benyújtott javaslatot.
1: Az SD párt egy rövid sajtóközleményben azt írta, hogy kevés idejük van eldönteni, hogy csatlakoznak-e Janša miniszterelnök alkotmányos felelősségre vonásához, vagy sem. Ennek ellenére továbbra is tanulmányozták a javaslatot és megvitatták a párt szerveiben. Egyhangulag úgy ítéltük meg, hogy a jogilag és formailag legitimebb út az, amelyet mi magunk már megtettünk, a külügy és Európa ügyi miniszter interpellációjának elkészítése. Arra számítanak, hogy más ellenzéki pártok is részt vesznek az interpellációban.
0: A szlovén újságírók szakszervezete és az RTV Szlovénia újságírók szakszervezeteinek koordinációja a médiatörvény és az RTV-ről szóló törvény módosításainak visszavonását követeli, amelyekre vonatkozóan a véleményezési határidő ma jár le.
1: A szakszervezetek szerint a javaslatok a médiát, nevezetesen az RTV-t a politikai hatalomnak rendelik alá, míg más médiumokat a tulajdonosi és gazdasági érdekeknek hagynak. A szakszervezetek figyelmeztettek, hogy nem vettek részt a javaslatok előkészítésében, bár a normatív tevékenységről szóló határozat előírja a nyilvánosság korai bevonását a szabályozások előkészítésébe. Azt írták, hogy az RTV-ről szóló törvény javasolt módosítás a legfontosabb média és kulturális intézmény irányítását és vezetését a kormányzó politikai hatalomnak rendeli alá, bár a polgárok 2022-ben egyértelműen az ellenkezőjét támogatták a népszavazáson.
0: A Parlament Környezetvédelmi Bizottsága a mai rendes ülésén elutasította a baloldal által benyújtott az italcsomagolások betétdíjas rendszeréről szóló törvényjavaslatot. Az SDS támogatta a minisztérium azon érvelését, hogy a rendszer bevezetése nem szükséges a környezetvédelmi célok eléréséhez, miközben a törvényjavaslattal kapcsolatban a Gibanye Svoboda és az SD is aggodalmát fejezte ki.
1: Vladimir Šega képviselő elmondta, Szlovéniának az európai céloknak megfelelően 2029. január 1-ig külön kell gyűjtenie a műanyagpalackok és dobozok teljes súlyának legalább 90%-át. Betétdíjas rendszer bevezetése nélkül ezt nagyon nehéz lesz elérni, és hangsúlyozta, hogy egy ilyen rendszerben a nyersanyagok sokkal kiszámíthatóbbak, kevésbé keverednek, és ennek eredményeként a csomagolások feldolgozása és újrahasznosítása is olcsóbb és kevésbé energiaigényes.
0: Az együttműködés megerősítésének lehetőségét vitatták ma a vállalati képviselők a szlovén-izraeli üzleti fórumon Ljubljanában. A lehetőségek főként a fejlett technológiák, az információs és kommunikációs technológia és a mesterséges intelligencia, az egészségügy, az agrár-élelmiszeripari és víztechnológiák, a közlekedés és a turizmus területén jelentkeznek.
1: Stefan Kusár, a gazdasági minisztérium államtitkára a fórumon hangsúlyozta, hogy a tárca ösztönző és versenyképes üzleti környezet megteremtésére, az adminisztratív akadályok csökkentésére és a fejlesztésbe, az innovációba és a nemzetköziesítésbe befektető vállalatok támogatási mechanizmusainak megerősítésére törekszik. A fórumon 12 izraeli és több mint 35 szlovén vállalat vett részt. A fórum keretében kétoldalú találkozókra is sor került a két ország üzletemberei között.
0: Kínából Európába költözteti a Spring gyártását a Dacia. A márka legolcsóbb villanyautójának következő generációja Szlovéniában készült majd, amivel nem csak az uniós vámokat kerülheti el, hanem az európai gyártáshoz kötött támogatások előtt is megnyílik az út. A lépés különösen fontos, miközben a kínai márkák egyre nagyobb nyomást helyeznek az európai piacra.
1: Az új Spring a Renault Twingo-val és egy Nissan modellel közös platformon épül, és a Renault Novomestói üzemében készül majd. A gyártás áthelyezésének ugyanakkor gazdasági előnye legalább ennyire fontos. Az európai Spring már jogosult lehet a helyi gyártáshoz kötött támogatásokra, egyúttal mentesül az Európai Unió kínai elektromos autókra kivetett többletvámjai alól. Ez segíthet a Dacia-nak abban, hogy a kínai versenytársak terjeszkedése mellett is megtartsa egyik legfontosabb fegyverét, az alacsony árat.
0: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Oroszország megfelelő választ fog adni arra, hogy Magyarország kiutasított 10 orosz diplomatát, közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Peszkov úgy fogalmazott, ami konkrétan ezt a döntést illeti, ezek a lépések nem maradnak válasz nélkül.
1: Szerinte Magyarország barátságtalan lépései negatívan hatnak majd, és nem lehet, hogy ne járjanak negatív következményekkel a kétoldalú orosz-magyar kapcsolatok egészére nézve. A bejelentés üzenet lehet Oroszországnak arról, hogy új időszak jön, többi Magyarország nem lesz kíméletes az orosz hírszerzőkkel. Az orosz külügyminisztérium szóvívője a hírre reagálva kemény és fájdalmas választ ígért. Először is mi ugyanezt fogjuk tenni, de Magyarország döntése a közös gazdasági projektek csökkenéséhez is vezetett Oroszországgal, nyilatkozta az orosz TASZ hírügynökségnek.
0: Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. Vučić délben írta alá a parlament feloszlatásáról, valamint az előrehozott választás kiírásáról szóló rendeleteket.
1: Alekszandar Vučić arra kérte a választási kampány valamennyi résztvevőjét, hogy a következő 45 napban a választópolgárok problémáival és igényeivel foglalkozzanak, és tartózkodjanak az erőszaktól. Mint mondta, a választás lehetőséget ad a szerbiai polgároknak arra, hogy egyértelműen kifejezzék, milyen jövőt szeretnének az országnak. A kormányzó szerb haladó párt főbizottsága úgy döntött, hogy a választáson az Alekszandar Vučić Egyesült Szerbia elnevezésű listával indul, és Alekszandar Vučićot jelöli miniszterelnöknek.
2: Sport.
0: Két és fél év után a kézilabda bajnok Celje Pivovarna Laško ismét visszatér a bajnokok ligájába. A C csoport első mérkőzésén ma a horvát fővárosban a Zagreb ellen játszanak Klemen Luzar védencei. Az összecsapás hamarosan, azaz 18 óra 45 perckor veszi kezdetét. A csoportban szerepel a dán Aalborg és a francia Paris Saint-Germain is. Felkészülés tart a hónap folyamán a női kézilabda válogatott a decemberben rendezendő Európa-bajnokság előtt. Dragan Adžić, szövetségi kapitány, 18 játékost vár az egyhetes edzésre. A felkészülés keretében a Csehországban rendezendő tornán is szerepel a szlovén csapat, Lengyelország és Norvégia ellen. A kontinens tornát pedig december 3-a és 20-a között rendezik.
3: Időjárás.
1: Este és éjszaka még előfordulhatnak zivatarok, majd hajnalban egyre többfelé beborul az ég és elered az eső. Holnap borult esős időre kell számítani, a tenger melléken zivatarok is várhatók. Megélénkül a keleti irányú szél, a tenger melléken a bóra, jelentősebb lehűlésre kell számítani. Reggel 11 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 13 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Az Adrián 23 fokot mutat majd a hőmérő higanyszála.
2: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Ljutomer körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Senozsecse és Nános között a főváros irányában. Akadozik a Steyer pálya forgalma is Zadobrova és Szent Jakob között. Kamionok várakoznak a Karavánkák alagút előtt Ausztria felé.
0: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Donner Tímea a műsorvezető és Pencik István délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!
2: Uravidéki Magyar Rádió FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Lemezmúzeum. Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
1: A mikrofonnál Kovács Sándor.
2: Elizabeth Moore tegnap, szeptember 8-án ünnepelte 47. születésnapját. A világ azonban már több mint negyed évszázada egy sokkal rövidebb néven ismeri. Pink. 1979-ben született a Pennsylvania Doylestownban, és már tínédzserként a Philadelphia klub életben mozgott. 15 évesen a Choice nevű lánycsapat tagja lett, majd amikor a kiadó felfigyelt különleges hangjára és karakterére, szóló lehetőséget kapott. Az első albuma még erősen R&B hangzású volt. Pink azonban hamar rájött, hogy nem ezt az utat szeretné járni. Sokkal személyesebb, rockosabb és szókimondóbb zenét akart. A nagy fordulatot a 2001-es Misunderstood jelentette, és vele egy dal, amelynek már a címe is tökéletes kezdés egy rádióműsorhoz.

A Get the Party Started mögött érdekes történet áll. A dalt nem Pink írta, hanem a Four Non Blondes egykori énekese Linda Perry, aki akkoriban éppen a zenei programozással kísérletezett. Szinte játékból rakta össze a számot, és később azt mesélte, hogy telepakolta mindenféle hangzással és klisével. Először Madonnának ajánlotta fel, de az ő csapata nem kérte. Végül Pinkhez került, és ez mindkettőjük számára sorsfordító találkozás lett. Perry közreműködésével Pink végre olyan lemezt készíthetett, amely sokkal közelebb állt hozzá. A kiadó eleinte tartott az új iránytól, hiszen az első album bevált R&B formulája helyett Pink pop-rock felé fordult. Ő azonban ragaszkodott hozzá. A Misunderstood végül bebizonyította, hogy jól döntött. És ezen az albumon Pink már nem csak a bulizós oldalát mutatta meg, jóval személyesebb témákhoz is hozzányúlt.

A Just Like a Pill, Pink és Dallas Austin közös szerzeménye, és már a szövege is mutatta, hogy az énekesnő nem akar tökéletes popstárnak látszani. Fájdalmas kapcsolatok, menekülés és saját korábbi problémái is megjelennek benne. A dal 2002-ben az Egyesült Államokban a Billboard lista 8. helyéig jutott. Nagy-Britanniában pedig Pink első önálló lista vezető kislemeze lett. Ez a nyers őszinteség később is a védjegye maradt. Pink dalainak jelentős része nem egy hibátlan életet mutat, családi problémákról, bizonytalanságról, kapcsolatokról és veszteségekről is énekelt. A következő szám 2006-ban került az I'm Not Dead albumra. A Who Knew első hallásra lendületes pop-rock dal, a háttér azonban sokkal komorabb. A veszteségről és arról szól, milyen érzés elveszíteni valakit, akiről azt gondoltuk, mindig az életünk része marad.

Pink magánélete legalább annyira hullámzó volt, mint néhány dala. 2006-ban hozzáment a motocross versenyző Kerry Harthoz, kapcsolatok azonban két évvel később komoly válságba került és külön váltak. Pink pedig, ahogy aztán gyakran előfordul, a történeteket zenévé alakította. Így született meg egyik legismertebb dala, a So What. A hozzákészült klipben ráadásul maga Kerry Hart is szerepelt, ami különösen pikánsra tette az egészet. A történet végül egészen más fordulatot vett. Kibékültek és együtt maradtak. A dal pedig hatalmas siker lett, és Pink pályafutásának egyik meghatározó slágerévé vált.

Az évek során Pink nem csak a hangjával vált könnyen felismerhetővé. A koncertjén egy idő után olyan produkciókat kezdett bemutatni, amelyekhez az éneklés önmagában is kevés lett volna. Köteleken, hevedereken, sokszor méterekkel a közönség felett repülve énekelt. Nem véletlen, hogy az akrobatikus színpadi jelenlét mára szinte ugyanúgy hozzátartozik a nevéhez, mint a rekettes hangja. Ez persze komoly fizikai felkészülés kell. Pinknek ebben volt némi előélete is. Gyerekként éveken át tornázott. A következő dalhoz, a Try-hoz készült videóban az élő előadásban is megmutatta ezt a fizikai oldalát. A dal 2012-ben jelent meg a The Truth About Love albumon, és arról szól, hogy egy kudarc vagy fájdalom után is fel kell állni, és tovább kell próbálkozni.

Pink közben családanya is lett, de karrierje sem lassult le igazán. Amit lán különösen érdekes benne, hogy a 2000-es évek elején popsztárja közül úgy tudott évtizedeken át a legnagyobbak között maradni, hogy közben nem próbálta eltüntetni az idő múlását, vagy lecserélni azt a karaktert, amelyet megismertük. És elérkeztünk 2023-hoz. Ekkor jelent meg 9. stúdióalbuma a Trustfall és annak címadó dala. A számot Pink Johnny McDaniel és Fred Eigennel írta. A cím magyarul nagyjából azt a bizalmi gyakorlatot jelent, amikor hátradőlünk, abban bízva, hogy valaki elkap bennünket. Pink szerint pontosan ez volt a dal alapgondolata is. Kiben bízunk, merünk-e ugrani, és vajon bízunk-e saját magunkban annyira, hogy tudjuk, bármi történik, képesek leszünk-e szállni.

0: Elizabeth Moore, vagyis Pink tegnap lett 47 éves. Több mint 25 év telt el az első szólóalbuma óta, és közben az R&B énekesnőből a modern poprock egyik legkarakteresebb előadója lett. Talán éppen azért tudott ilyen sokáig érdekes maradni, mert soha nem nagyon akart megfelelni annak, milyennek kellene lennie egy popstárnak. Lehetett dühös, sebezhető, vicces vagy éppen megható, de szinte mindig felismerhetően Pink maradt. A mai lemezmúzeumban 6 dallal idéztük fel a pályafutásának több mint 2 évtizedét, a Misunderstood korszakától egészen a Trust Fallig. Boldog 47. születésnapot, Pink! Lemezmúzeum.
1: Lemezmúzeum. Ahol a legendák életre kelnek. Lemezmúzeum.
2: A mikrofonnál Kovács Sándor.

Ez volt a TNT felvétele, 10 perc múlva 7 óra lesz, lassan búcsúzik Önöktől a Muravidéki Magyar Rádió mára. Szeptember 9-e van, szerda este, köszönjük szépen, hogy velünk rádióztak. Ma még azért elértük a 30 fokot, holnap viszont 20 fokkal kell beérnünk, úgyhogy egy kicsit rétegesebben kell majd öltözni, illetve akár az esernyőkre is szükség lehet. No, de maradjunk a mai esténél, hiszen rádiózhatnak továbbra is az MMR-rel. Lesz esti mese 7 óra után, aztán magyar nóták csárdások, utána pedig ismétlések 20 órától a terepjárót, 21 óra után a spiritus legutóbbi részét ismételjük meg, és persze a zenéké lesz a főszerep természetesen. A kollégák holnap reggel 5:30-tól várják majd Önöket. Szép estét és jó pihenést mindenkinek!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Budapesti Magyar Rádióval.
1: Móra Ferenc, a város lúdja. Mikor ez történt, akkor a Tisza sokkal nagyobb volt, mint most, a városunk meg kisebb. Ennél fogva, amikor a nagy Tisza egyszer tengernek játszotta magát, nem nagy erőlködésbe került neki elnyelni a kis Szegedet. De olyan tökéletesem ám, hogy minden oktalan állat beleveszett a vízbe, és nem maradt egyebük a szegedieknek egyetlen lúdjuknál. Nyilván az is csak azért maradt meg, mert hivatalos személy volt, ő volt a város lúdja, és mint ilyen a városgazda hatáskörébe tartozott. Az utalt ki belőle minden héten egy szárnyatollat a város nótáriusának, mint muszájból való írástudó embernek. A szegedi veszedelem hírét meghallotta Bécsben a királyasszony is, Mária Terézia. Olyan nagy szívű asszony személy volt ez a Mária Terézia, hogy septem maga elé parancsolta az író deákját. Fiam, deák, írj valami vígasztaló levelet azoknak a savanyodott szívű szegedieknek. De 100 aranyat is tegyetek bele a jó szók mellé, mert másképp valami csúnyaságot mondanak rám azok a kutyaháziak. Szót fogadott a deák, hogy ne fogadott volna szót, nagy volt a rend a Mária Terézia házatáján. Megírta a deák a levelet, beleírta a 100 aranyat, és aztán bekocogott a kamaráshoz. 25 aranyat kapok a szép levélért, 75-öt tétessen kell, med a kopertába. Kapja a levelet a kamarás, viszi a kincstartóhoz. 25 arany a fáradtságomért, 50-et helyezzen kell, med a levélbe. A kincstartó nem szólt semmit, hanem beletett a levélbe 25 aranyat, s futtatta vele az inasát az udvari futárhoz. Az inas tudta, mi az illendőség, s a 25 aranyból nem vette el csak 20-at, a többit becsületesen átszolgáltatta a futárnak. Mivel azonban Szeged már akkor se egy macskaugrásnyira volt Bécshez, noha sokkal közelebb volt, mint most, a királyasszony levelének volt ideje kiukadni az úton, s még szerencse, hogy az 5 arany nem a kocsi út porába potyogott bele, hanem a futár tarsolyába. Abban az időmben azonban éppen úgy akadtak becsületes emberek, mint most, és ezek közé tartozott a futár is. Szégyelte volna üresen adni át a levelet a vízvette civitásnak, hát belecsúsztatott egy vadonatúj részkrajcárost. Utóvégre azon is csak úgy rajta van a királyasszony gömbölyű képe, mint az aranyforinton. No, azért mégiscsak elképedtek egy kicsit a szegediek, mikor az öreg bírójuk, Miller Sebestyén felolvasta a királyasszony levelét, és hiába űrgette, forgatta azt a kopertát. Hát a 100 aranyföldi? Kérdezte a futárt. Micsoda 100 arany? Hát ami a levélbe bele van írva. Hát akkor benne van, ha bele van írva. De nem jutott ide abból egy vörös krajcárnál egyéb. Jaj, atyám fiai, hát ilyen a természete a királyok ajándékának. Elindul aranynak, megérkezik réznek. Nyargalt el nevetve a becsületes futár. A szegedieknek ugyan nem volt nevethetnékjük, de azért becsületből úgy megéjjenezték a Mária Teréziát, hogy csak úgy zengett bele a kommunitás háza. De hát azért nem érez így semmit se emberek, csóválta meg a fejét Miller Sebestyén. Mert ez nem hallatszik ám föl Bécsbe. Márpedig a királyasszony nagy jó akaratját úgy kellene megköszönni, hogy ő is tudjon róla. Hát azt javasolnám, küldjünk neki valami szegedi ritkaságot. Hát ebbe hamar megegyeztek. Elküldik neki az egyetlen ludat, annál nagyobb ritkaság most úgy sincs Szegedem. Na az ám, de ki vigye el. Senki se ajánkozott követnek a felség színe elé. Mert ész kell oda, nem is kicsi, az pedig hol találkozik most ezen a szegény Szegeden, mikor mindent elvitt a víz. Utoljára a kis bíró ajánlotta fel magát a közért, ahogy most mondanánk. Nem mintha ész dolgába kiruházottabbnak érezte volna magát, mint a többi, hanem mert a hivatalos emberek közül neki volt legjobban felvágva a nyelve. Mindazáltal a magisztrátus egy kicsit aggódva eresztette el a követet a ludacskával, de az nagyon kötötte az ebet a karunkhoz. Nem köllengöm féteni, nagy jó uraim, hát nem öszi meg a lúd a szépen lévő hevér Mátyás. Hát addig nem is volt semmi baj, míg a tarisznyában tartotta. Ha a ludacska megállt legelészni, a kisbíró is kifogott abrakolni. De ahogy a tarisznya apadni kezdett, a kisbírónak is meglappadta jó kedve, megrezzentette a legelő jószágot. Ha nem jól összez így, te lúd! Hát úgy nézem, sose értjük el gyalogszörrel azt a Bécsöt. Ha jobb lősz az, ha én téged a hónom a lávöszlek. Ludacska ebbe is belenyugodott, csak este felé gágogta el magát, mikor Hevér Mátyás megtalálta egy kicsit szorítani a nyakát. Csönd, Ludacska! Szorított rajta egyet Mátyás. Mert ha nem hallgatsz el Isten ütse sülve, adlak át Mária Terézia őfőségének. Mire a nap tüzet rakott az alkonyati felhőkben, akkor a szegedi kisbíró is tüzet rakott az erdőszélben. Persze, mire a ludacska pirosra sült, akkor úgy elálmosodott, hogy azt se tudta, mit csinál. Csak másnap reggel vette észre, hogy álmába megette az egyik combját a város madarának. Ennyi, de csúnya ez az egy combú lúd. Búsult el magát, s lekanyarította a fölöstökömre a másik combját is. Hát az lett bizebből, hogy mire fölért Bécsbe, csak a melle csontja maradt meg a ludacskának, az is szép fehérre kapargatva a halbicskájával. Mi legyen ez, jó ember? Kapta föl a fejét haragosan Mária Terézia, amikor a követ alázatosan átnyújtotta neki Szeged ajándékát. Az a város lúdja, hajlongott Mátyás. De hát ez nem lúd, csak a csontja. A lúdnak indult az elszögedéből, a csonnak érkezett is a tött helyre. Na, furcsa természete van annak a szegedi lúdnak, mosolyodott el a koronás szépasszony. Hát, akár a főséged aranyának, kacsintott vissza a nagy eszű Mátyás. Az is aranynak indult el Bécsből, hát réznek őrközött meg Szegedre. Azt mondják, olyat nevetett Mária Terézia, hogy belecsendült a füle az egész udvarnak, az író deáktól a futárig. És azt is mondják, a kisbíró teletarisznya arannyal tért meg Szegedre. Azt is mondják, azt is mondják. Megnevezem én a forrást is, halvágó Dancs András mórahalmi célszörű szögény ember. Föltétlen hiteles tanúbizonyság, mert úgy látta az egészet, mint most látja, és úgy hallotta, mint ahogy most hallja.
0: Itt a vége, most jövünk le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Szép álmokat! Szép álmokat!
2: MMR, a mi rádiónk.
3: A hét magyar nótája.

Egy boldog, lapilapilom, sárga lilium, nem lehet az boltos úr, mert az apja földes úr, és az anyja a szinderi szom.

hallgatja a földes úr, és az anyja az imperi zombori szép asszony. Jó asszony, lakatlom, sármillion, nem lehet az boltos úr, mert az atya földes úr, és az anyja az imperi zombori szép asszony. Jó asszony, lakatlom, sármillion. Asztalomon badacsonyi, egy olyan és szabad, mindig kénem uradni. Van a kislány az ülembe, cigány húzza a fülembe, mégse tudok figadni. Én fizető, ugri füles, koros üveg, sűrös üveg, hány van üres. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van, hely pedig te figadni. Ó, rifüles, koros üveg, sörös üveg, hány van üres? Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van, pedig te mi adni. Böske, terka, Anna, panna, egyik szőke, másik panna.

megyek nem sokára, édes anyám, az lesz a jó vége. Szeretem én ezt a legényt, édes anyám, ő is szeret, érzem. Ez a világ rendje sora, ezt

jó, az

ha te elmény nem lesz senkin, aki csúszol.

édesanyám, ragyognak a csillagok. Én hozzám is, kedves édesanyám, egy pár csillag felad. Én tőlem is irigyelik azt a csillagot,

gyöngyvirágos kis kertedben mosolyog a napsugár is. Gyöngyvirágos kis kertedben hasonlít

a neveddel az ajkamon. Meg is tudnék halni életem. Gyöngyvirág a kék bolyák, éladoztak a határ.

0: szerepül minden gond, aki papucs, mint bolond, haragomban azt csinálom, amit ő mond.
1: Egyszer tudom, mérges leszek, a sofőrik a végére pontot teszek.
0: Messze repül minden gond, aki papucs, mint bolond, haragomban azt csinálom, amit ő mond. Ha azt mondom, fekete, rávágja, hogy
2: azért se,
0: végre földre esküszik a hófehérre. Ha azt mondom, takaríts, beborul a

de sok falut, de sok várost bejártam, de sok

hogy így hajt a hamis, onnan

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a terepjáró hallgatóit. A kukorica az egyik legfontosabb szántóföldi növényünk. Termesztésének eredményességét azonban egyre nagyobb mértékben befolyásolják az időjárási szélsőségek. Az idei évben ezért különösen fontos kérdés, hogy milyen körülmények között fejlődött a kukorica, és hogyan hatott rá a vízhiány, illetve a hőstressz. Ezeket a témákat is körbejárták a Rakicsánban megrendezett hagyományos kukoricanapon, amelynek részleteiről Horváth Dávid szól bővebben.
2: A Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szervezésében idén 47. alkalommal kerül sor a kukoricanapra. A Rakicsáni Biotechnológiai Középiskola előadó termében viszont sok jót nem tudtak elmondani a kukorica idei terméséről. Bostyán Ferencsákot, a Muraszombati Intézet szaktanácsadó szolgálatának vezetőjét hallják.
3: A kukorica területe térségünkben nagyjából 20 ezer hektár, ami évek óta meglehetősen stabil. Az idei kukoricanap természetesen az extrém időjárási viszonyok jegyében telt, amelyek az idei évet jellemezték. Ugyanis gyakorlatilag már a tavaszi időszaktól kezdve csapadékhiányt, másfelől viszont kifejezetten magas hőmérsékleteket regisztrálunk. A mi térségünkben az átlag nagyjából 16 olyan nap, amikor 30 Celsius fok fölé emelkedik a hőmérséklet. Idén több mint 50 ilyen napot jegyeztünk fel, ami jól bizonyítja, hogy a kukorica idén valóban extrém körülményeknek volt kitéve. Ugyancsak tény, hogy a kukorica aratása már szeptember első napjaiban elkezdődött, ami szokatlan, hiszen általában szeptember végén szoktuk kezdeni az aratást. Másfelől viszont bár ilyen korán betakarítottuk, kifejezetten alacsony nedvességtartalmat regisztrálunk, ami gyakorlatilag 14% körül alakul, míg normál körülmények között 20-25% között mozog.
2: Az elhangzottakat az esemény első előadója, dr. Matyás Oslay, a Panvita csoport munkatársa is megerősítette, aki a 2026-os termelési feltételeket mutatta be. Rádiónknak a következőket mondta.
4: Ja, letošní predelává kukorica v Prekmurju, oziroma Pomurju, lahko povemo, da je bilo.
3: Az idei kukorica termesztést a Muravidéken az aszály jellemezte. Azt hiszem 2003-ban volt ehhez hasonló aszály. Márciustól kezdve csapadék hiányunk volt, ami azt jelenti, hogy a kukoricát sújtotta a szárasság. Szem nincs, a hozamok nagyon gyengék. Már el is kezdtük néhol az aratást. A hozamok 1 tonnától 10 tonnáig terjednek, úgyhogy nem ez a legjobb év. Először a kavicsos, homokosabb talajokon kezdtük a munkát. Először a legjobban sújtott területeket aratjuk, aztán megyünk a többi táblára. De ott is megállapítottuk, hogy a kukorica már alkalmas az aratásra. A nedvesség tartalma 20% körül van. Táblától tábláig változó lesz a helyzet, mert minden a talaj típusától függ. Van egy földünk Szent László térségében is, ahol a nyáron kétszer is volt vihar. A csapadék pont akkor érkezett, amikor a kukoricának szüksége volt rá, így ott relatíve jó lett a termés. Az éghajlatváltozás már itt van, ezekhez a változásokhoz kell alkalmazkodnunk. Igazítanunk kell a vetés idején, esetleg a fajtákon, a kukorica hibrideken, és természetesen az öntözésen is. Öntözés nélkül sajnos nem fog menni. Mi is öntöztük a kukoricát, és elmondhatom, hogy a nem öntözött területekhez képest 3-4 nagyobb hozamaink voltak az öntözött területeken.
2: A Szlovén Mezőgazdasági Intézet munkatársa dr. József Verbics ezt követően azt mutatta be, hogyan befolyásolja a vízhiány és a hőstressz a silózásra szánt kukorica takarmány értékét. Emellett pedig Sandra Dervarics, a Muraszombati Intézet munkatársa a mezőgazdasági nyilvántartások vezetését segítő alkalmazást, a munkanaplót mutatta be. A rendezvény második része már a szántóföldön zajlott. A résztvevők gyakorlati bemutatón ismerhették meg egy olyan szintezőgép működését, amely a szántóterületek pontos kiegyenlítését teszi lehetővé. Ezt követően pedig hagyományosan a Panvita kukorica kísérleteit is megtekintették. A felvásárlási ára kapcsán pedig megtudtuk, hogy azok minden valószínűséggel idén sem fogják fedezni a termelési költségeket, így a gazdáknak hamar el kell felejteniük az idei termelési évet is.
1: Javában tart az őszi szüret, és hamarosan a kukorica betakarítás is beindul, ami nem csak a gazdáknak, hanem az autósoknak is tartogat kihívásokat. Lassabb mezőgazdasági járművek, sárfelhordás az aszfalton és a kora őszi ködök. Mire kell most és a közeljövőben a leginkább figyelnünk az utakon, hogy mindenki épségben hazaérjen? Szabó Márk, Kelenc Deán közlekedésbiztonsági szakembert kérdezi.
5: A mezőgazdasági gépek vezetése és a gépi munkavégzés közbeni alkoholfogyasztás szigorúan tilos és életveszélyes.
6: Mindenki, aki vezet akármilyen gépet, traktor vagy másabb gép, akármi, amit a földeken dolgoznak, ezek a kombájnok és stb. Dolgok. Persze kell vigyázni alkoholfogyasztásra, tudjuk, hogy mennyi szabad, meg mennyinek mind fölül. Szóval 0,25 milliliter kilogrammra nem szabad nekik többnek lenni. Normális dolog, hogy több folyadékot kell fogyasztani, de az nem jelenti, hogy alkoholt.
5: A kukorica betakarítása nehéz és összetett gépesített folyamat, amely komoly kockázatokat rejt magában. Főleg a rakomány biztosítására kell figyelni.
6: Évre évre probléma a szállítmány, hogy kell biztonságosan szállítani, szóval a kukoricát tudjuk, hogy az olyan kicsi, apró. Sokszor megtörténik, hogy a kocsikban, amiben szállítják, teherautó vagy traktorhoz után kötve a pótkocsi, nincsenek jól leszigetelve belül, és akkor potyog ki a kukorica. Hát ez nagyon veszélyes, mert az autók is, hogyha erősebb fékezés ez jut, az csúszhatik. Ez véget, mert a kukorica rajt van az úton, és az csúszik, ugyanúgy a motoristáknak is, kivárt a motoristáknak, és erre nagyon fel kell figyelni.
5: Ha a szántóföldről vagy szőlőből kihajtó járművek sárral vagy növényi hulladékkal szennyezik be az aszfaltot, a jármű vezetője köteles azt azonnal letakarítani. A csúszós sár életveszélyes a motorosok és autósok számára.
6: Rosszabbul az idő, hogy lesz sár is valószínűleg, és második dolog, amire még igazán megint fel kell figyelni, hogy a sárt közlekedés be, amikor mennek ki a földről, ne vigyék rá az útra. Most nézzük a Csente-Pincei utat és a kerékpár utat, mert először a kerékpár útra fordulnak föl, hogy sokszor sár volt ott is. Az nem jelenti azt, hogyha most ott az kerékpár út, hogy ott azt nem kell tisztítani, ugyanúgy mind a másik utakat azt is le kell tisztítani, mert éppen, hogy a kerékpáros is elleshetik, éppen, hogy a gyalogos is megcsúszhatik, és erre nagyon fel kell vigyázni.
5: A rendőrség pedig ellenőriz és akár bírságol is.
6: Sokszor van feljelentés, legtöbbnyire anonim, de meg akkor is ki kell menni, ha valami feljelentés van, és ilyenkor akkor úgy is tudjuk, hogy ki a tulajdonos a földnek, annak kell lepocolni, ha már az, aki csinálja a munkálatokat, nem pocolja le.
5: A traktoroknak és pótkocsiknak kifogástalan műszaki állapotban kell lenniük.
6: Rövidebbek a napok, kivilágítás. Nagy a pótkocsit hoznak, akkor a traktoron kell lenni sárga lámpának, ami még hozzájár azhoz, hogy kivilágítva legyen a traktor, meg a pótkocsi. Meg hát ugyan a pótkocsin is kellene mindennek dolgozni. Szóval féknek, a lámpának.
5: A szőlőültetvényeken és a domboldali szántókon végzett munka során fennáll a traktorok felborulásának veszélye. Kizárólag biztonsági kerettel vagy zárt kabinnal rendelkező traktorokat használjunk. A must erjedése során nagy mennyiségű széndioxid keletkezik, amely kiszorítja az oxigént a levegőből.
6: Volt haláleset is sajnos, meg hogy kórházba kerül, mert tudjuk, hogy mikor elkezd forni a bor, hogy akkor gázok keletkeznek, és ezek a gázok lent vannak, alulról mennek fölnek, és ilyenkor mindig jó, ha a pince zárt egész idő alatt, akkor jó, hogyha valami gyertyát viszünk magunkkal. Gáznak nincsen semmilyen szaga, az keletkezik, hogy csak az ember elalszik és megfogad. Ez már a régi valamikor is mindig úgy szokták, hogy a gyertya ott volt, a gyertyát meg kell gyújtani, bemegy a gyertyába, a gyertya elalszik, szóval azt jelenti, hogy akkor gáz gyorsan mindent nyissunk föl, szellőztessünk, és akkor megint, nemhogy akkor azt gondolok, hogy jó, kiszellőzött, és megyünk vissza be, ugyanúgy a gyertyát gyújtsuk meg, próbáljuk meg, ha a gyertya nem alszik el, akkor igen, de hogyha elalszik, akkor mi mindig nem elég el volt kiszellőztetve a helység.
5: A szellőztetés és a gyertyateszt életet mentett a szüret idején. Az idény munkákat tehát e figyelmeztetések betartása mellett végezzék el.
1: Azt mondják, a sporthorgászat kitartásra, türelemre, a természet tiszteletére tanít. A Lendvait Kálec Dániel szerint élmény, sport és mentális feltöltődés is egyben. Vele beszélgetett az országos Federkupa verseny után Göncz Edit.
7: A Verbáncsics Robert, Tkálec Dániel és Tkálec Leon lendvai hármas is szerepelt a Federe szlovén horgászkupa versenyen. Első ízben tudtuk meg Dánieltől, aki azt is elmondta, hogy az eredményhirdetésen a harmadik helyért járó serleget vették át. Itthon észlelték, az első versenynap eredmény kiszámításánál hiba történt. Tkálec Dániel beszél.
8: Državno prvenstvo v Federu, ne, klasika. Dva dni smo je to držalo, ne, sobotu pa nedeljo. Prvi dan smo bili na šestem mestu.
2: Országos horogászkupa verseny volt Feeder klasszikus sportágban szombaton és vasárnap Velenjeben. Az első versenynap után a hatodik helyen állt a csapatunk, tehát játékban voltunk a dobogós helyezésért. Ez a következő napon sikerült is. Azonban hiba történt, de akkor nem tudtuk. Átvettük a harmadik helyért járó díjat, és amikor két nap múlva nézzük az eredményeket, rájöttünk, hogy elírás történt. A szervező ugyanis felcseréltek két csapatnál az első versenynapon fogott halak mennyiségét. Mi azonnal jeleztük a hibát, így októberben a Racsei Sporthorgászati Liga versenyen a harmadik helyezett csapatnak ünnepélyes keretek közt fogják átadni a serleget. Mi, akik viszont észleltük a hibát és ezáltal negyedikek lettünk a kupában, Fair Play díjat érdemelnénk. Tudni kell, hogy a szlovén Feeder kupa verseny elég fiatal, harmadjára rendezték. Oldalkosaras horgászatról van szó, mely Magyarországon kiemelt versenysportág. Ebben a szakágban a versenyzők létszáma kisebb, mint a metod feederákban. A legfőbb különbség a két versenysportág között az etetőkosár felépítésében, az előke hosszában és a csalizás módjában rejlik. Mondhatjuk, hogy metod versenyzésben is jók vagyunk, ezt világszinten is bizonyítottuk. Én már 30 éve jelen vagyok a sporthorgászatban. Sokáig úszós versenyeken szerepeltem, az utóbbi években pedig feeder klasszikus vagy metod szakákban. Mondtam, hogy nemzetközi sikerélményünk is van már. Idén ugyanis a Szegeden rendezett első feeder metod világbajnokságon szerepeltünk, amelyen a világ 21 országából a legjobb válogatott versenyzők voltak jelen. A szlovén válogatottba három lendvai kapott meghívót, pontosabban a völgyifalusi Verbáncsics Robert, aki az egyik csapatkapitány volt, a versenyzők sorában pedig Gorány Jezernik Petesházáról és jó magam Daniel Tkálec lendváról. Egyéniben csapattársunk Tadej Kocbek világbajnoki címet nyert, amit nagy sikernek tekintünk. A szlovén csapat pedig hatodik lett. Szolid teljesítmény.
8: In imamo tudi svetovnega prvaka. Ja, ja, svetovni prvak je bil Kocbek Tadej, kaj smo tudi veseli, da imamo Slovenca za svetovnega prvaka, ne. Pa ekipa je bila dokaj solidna. Ne.
7: Nyilatkozta Tkálec Dániel, aki szerint a szegedi metod horgász világbajnokságon és a hazai feder klasszikus országos kupán elért eredmények bizonyítékot szolgáltattak a fejlődésről, és nagy motivációs löketet adtak nekik a folytatásra.
1: Kedves hallgatóink, a szerdai terepjáróban Horváth Dávid, Szabó Márk és Göncz Edit összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket, és további jó rádiózást kívánunk.
0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
9: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.
8: Itt leszek.

Nézd, úgy rohannak, elszállnak az évek. A homokóra csak pereg, de gyönyörű emlékei örökké az élet útján kísérnek. Meleg bölcsőd ringatott, tanított a jóra. Gyermekem, tanulj meg szeretni, mindig megbocsájtani. Szomorúságot, haragot tartani soha. Egy napon továbbadom az élet tanítását. Te akkor is, mint mindig,

0: to love me well, not smelling like a bar, an ashtray, need a real man.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Spiritus. A Muravidéki Magyar Rádió vallási műsora. Vezessen út lélektől lélek.

0: Kedves hallgatóink, tisztelettel köszöntöm Önöket, Kepéné Bihar Mária vagyok. Önök pedig a Spiritus című műsorunk szeptemberi adását hallják. Hamisítatlan őszi hangulat van. Költöző madarak, az iskolába visszatérő gyermekek. Erőt kell gyűjtenünk a betakarításhoz és a télhez. Vannak, akiknek a szavaiból, kisugárzásából erő és megerősítés fakad. Ilyen ember a Kerce Szomor református lelkész, Ozsváth Imre. Ozsváth Imre 1989-ben politikai menekültként a Ceausescu diktatúra elől érkezett Magyarországra. A Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karán végzett teológusként egyháztörténelem specializációval. 1998. szeptember 1-ével vette át a Kerce Szomori gyülekezetet, azóta is ott szolgál. 2023-tól pedig a Szlovéniai Református Keresztény Egyház lelki gondozását is ellátja. Életútja, hite, kitartása mindenki számára tanulságos lehet. Mai adásunkban a gyermekkora és a teológus évei emlékeit idézi fel. Kérem, hallgassák szeretettel!
1: Erdély közepébe a Küküllő mentén, a Kisküküllő völgyébe, annak a folyásának a közepénél van egy kis település, az a neve, hogy Csávás, bár mindenki úgy ismeri, hogy Szász Csávás. Harmóniájáról, énekeiről és zenészeiről híres, valamint a boráról, szőlő vidék, bortermő vidék, maga Küküllő nagyjából 120 km borvidék. Onnan származom. A település neve Csávás. Csávás Erdély közepébe egy szintiszta magyar falu volt. Egy család volt, aki román volt. Ők voltak az állatpásztorok, a marha, még volt konda, disznópásztorok, és ők voltak azok, akik a települést szolgálták. Azon kívül mindenki református magyar volt. Sőt, ez a román család is református lett. Például nagyapám volt a gyermeknek a keresztapja, mert ő volt a gondnok. Tehát egy olyan településen nőttem fel, ahol a harmónia meghatározta az élet minden területét. Harmóniában Istennel, harmóniában egymással, harmóniában a hagyományainkkal, és harmónia az éneklésbe. Tehát egy gyönyörű, szép harmónia az, amiben én beleszülettem. A családom rövid, debb története azzal kezdődött, vagy azzal a felütéssel említeném meg, hogy az 50-es években, sőt inkább az 50-es évek végéig gyakorlatilag elvették a vagyonát, mindenüket. A családom négy ágból származik, Pálosi, Ozsváth, Székely és Szatmári. Ebben a családban, ahol felnőttem, az értékrendünk teljesen világos volt. Nagyapámék, nagyszüleim, szüleim úgy nőttünk fel, úgy neveltek minket, hogy minden, ami van, a létezésünk is Istennek köszönhetjük, mert egyedül csak ő az, aki megtartott bennünket. Tehát a feltétel nélküli Isten szeretetünk volt az első, amit átadtak nekünk. Ez a család, amiben beleszülettem, a tisztelet, becsület és szeretet ragyogott fel belőle. Mindenkit tiszteltek, szerettek, mint ahogy őket is. Mert a Szentírás azt mondja, amit vetsz, azt fogsz aratni. Azt cselekedd, amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek. És a családomba megtanultam, és kialakult a világ nézetem is, a világ értékrendem is. Ez meghatározta a gyermekkoromat, majd később az ifjúságomat és egész életemet. Isten, haza, család. Ez a sorrendje a mi családi értékrendünknek. És hárman voltunk testvérek, vagyunk testvérek, nővérem, bátyám meg én, ők reál irányítottságúak voltak, én meg humán. Ők nagyon szerettek matematikát, feladatokat megoldani, én meg szerettem olvasni és verseket tanulni.

0: vajon hogyan ébredt lelkészi hivatására ebben a közegben az ifjú Ozsvát Imre?
1: Nos, ez egyértelműen belegyökerezik a családi neveltetésbe. Tehát az Isten szeretete feltétel nélküli volt, és mindig első volt. Szüleim, nagyszüleim a legegyszerűbb munkát se kezdték úgy el, hogy ne imádkoztak volna. Ha más nem, legalább annyit, Istenem, segíts meg. Vagy amikor befejezték a munkát, vagy a napot, hála legyen Istennek, hogy ez is megvan. Így nőttünk föl, tehát benne voltunk Isten vonzásában, Isten tenyerébe, Isten kezébe. És ez nekem egyáltalán nem jelentett semmiféle idegenséget, vagy nem kellett utólag megismerni, mert vele ezzel együtt nőttem fel. És ezen kívül ott volt a végtelen gazdag hagyomány, amit a településünk ma is őriz, énekeiben, dalaiban, szokásaiban, egymás iránti tiszteletükben és szeretetükben, hűségükben. Csak mondok egyet, gyerekkoromban ismeretlen volt a vállás. Maga az a témi vállás ismeretlen volt, valamint az öngyilkosság. A településünkön alig volt öngyilkosság az elmúlt 100 évben. Tehát egy teljesen egészséges és csodálatos környezetben nőttem fel, olyan lelkipásztorokkal és tanítókkal, akik rendkívül odafigyeltek a gyerekekre, a fiatalokra, mert voltunk is, és rendkívül odafigyeltek a település, a gyülekezet hagyományaira, programjaira, építésére, tanítására. Csak úgy mondom, 150 tagú kórusa, vegyes kórusa volt a gyülekezetnek. 150 tagú, egy egyszerű faluba. És 150-en énekeltek úgy, hogy senki nem ismert kottát. Viszont a füle mindenkinek jó volt. Tehát egy ilyen gazdag környezetben ismertem meg a hazámat, ismertem meg Istent, és ebben a környezetben volt az én családom. Teljesen világos, hogy az utam Isten útja volt. Az első dolog, amit megtanultam kisgyerekkoromban, az a csodálatos ige, ami így hangzik, úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mi folyamatosan az elveszés tudatában éltük az életünket. Megmaradunk-e? Ez volt a nagy kérdés. Tehát a szózatos élet, az nálunk a mindennapi élet volt. Amit a szózat az ember szívére tesz, egy magyar szívére, nálunk azt minden nap meg kellett élni. Ez volt a Ceausescu rendszer. Innen indultunk, innen kellett meghatározni önmagamat, és azt, hogy mi akarok lenni. És nem azt mondom, hogy én folyamatosan lelkész akartam lenni, hanem azt mondom, hogy Isten mindig arra terelt, hogy lelkész legyek. De ezt már most tudom, nem akkor. Akkor még csak úgy gondoltam, hogy miért büntet engem? Miért kell ezeket mind átélnem? Ma már tudom a választ. Meg kellett tanulnom az alázatot, a szelídséget, a türelmet, a hosszú tűrést. Az Isten ügyéért való szenvedést, ha kell, meghalni is. Na, a hitnek ez az arany középpontja.

Nagyon érdekes ez az időszak, ugyanis ami Jugoszláviába, Jugoszlávia területen a 40-es, 50-es években lezajlott, a Ceausescu rendszerbe a 80-as években zajlott. Mondhatni, egy 30 év késéssel éltem át ugyanazt, mint ami Jugoszláviában volt a 44, 45, 50-es időkig, vagy Szlovénia területén, ahol tudjuk, hogy ezelőtt 70 évvel, Hrastovectől elkezdve, Maribor melletti ásatások, stb. Barlangokban, amiket most föltárnak, hogy Jugoszlávia úgy kezdődött, hogy körülbelül 500 000 embert gyilkoltak meg. Ebből körülbelül 150 ezret a mai Szlovénia területén. Mi ezt a kort 80-75-től 89-ig éltük meg. Mintegy 30 év késéssel. Nekem a mi korunkban a politikai üldöztetés az mindennapi volt. Kiváltképpen az értelmiség, a papok, ugye mérnökök, orvosok tekintetében napi szinten volt az üldözés. Én gimnazista, liceumista voltam, mert úgy hívták, hogy liceum, a középiskolát. Liceumista koromban a 16. életévemet a Dunacsatornánál töltöttem. Szeptember 1-én elvittek bennünket, és karácsonyra értünk haza. Az iskolából 14-ünket vittek el. Nagyon érdekes és nagyon megható volt, amikor nagyjából 20 év után találkoztam a püspök úrral, Csia Kálmánnal, és Csia Kálmánnal beszélgetve, hogy te hol voltál. Mondom, hogy milyen helyszíneken, így csinál, Istenem, Imre, te pont ott voltál, ahol én. Csak ő az 50-es években, én meg a 80-as években. Tehát a Ceausescu rendszernek minden poklát átélték az akkori emberek. A Duna csatorna építésénél, különböző munkáknál a koncentrációs munkatáborokba vitték el fél évekre, vagy akár több időre is az egyszerű embert is, fiatal gyermeket, mindenkit, politikai elítélteket kiváltképpen, és mindenféle elítélteket. A Parta Álba Fehér Kapunál volt az elosztó központ, tehát ott volt egy börtön, és a börtönbe kerülőket, politikai és egyéb bűncselekményeket elkövető embereknek onnan volt az elosztása, és a Duna csatorna területén dolgoztatták őket koncentrációs táborokba. Hát én is oda kerültem, majd utána 2 évre megint, 20 éves koromban. Úgyhogy átéltem azt, hogy mit jelent másodrangú állampolgárnak lenni egy olyan hazába, ahova oda születtem. Tehát nem voltam egyenrangú a többiekkel, a magyar ember másodrangú állampolgár volt saját hazájába, ott, ahol született, és ez rányomta a bélyegét mindenfajta gondolkodásunkra, legalábbis az enyémre. De hálát adok Istennek, mert mindvégig velem volt, és megtanultam azt, amit elvárt tőlem, hogy ilyen körülmények között csak egy szavamba került volna, hogy megtagadom Istent, és békén hagynak. Sőt, előmenetel. De nem. Ott sem. Akkor kell kiállni, amikor a legnagyobb szükség van rád. Ezt meg kellett tanulnom. Mert a székely vérem mindig kísért. Előbb ütnék, mint szólnék. Ez a háborgó lélek. Nos, ezt meg kellett tanulnom, hogy nem. Jézus azt mondja, a harcon csapnak, tartsd el a másikat is. Aki a régi törvény szerint szemet szemért, fogat fogért, mondja Jézus, ez a régi törvény. Az új törvény, amit én adok a szívetekbe, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Hát ezt kellett megtanulnom abban az időben.
Nem volt egyszerű, és nem volt könnyű. Borzasztó mi volt abban az időben.

A családunk mindig is a legnagyobb istenhittel élte az életét, tehát nálunk olyan nem volt, hogy vasárnap nem menjünk templomba. Tehát ez teljesen természetes volt, hogy vasárnap az emberek két irányba mennek. Az alszeg jön felfelé, a felszeg megy lefelé a templomba. Mert hálaadás. Mi konkrétan éreztük, hogy mit jelent az, hogy megéltük vasárnapot. Az valóban hálaadás ünnepe volt. És öröm volt együtt lenni a közösségbe. Öröm volt együtt énekelni. Együtt elbeszélgetni istentisztelet előtt, istentisztelet után. Ráadásul olyan lelkészekkel, mint Nagy László, aki tudományossága messze meghaladta a településünknek az igényeit. Később Kolozsváron főkönyvtáros lett a teológián, valamint dogmatikát, etikát tanított egyetemi professzorként. Hát ő volt nálunk a lelkész, csak úgy mondom. Olyan tanítók, akik az oltástól elkezdve az injekciózáson keresztül mindent végeztek, mert akkor még nem volt olyan egészségügyi ellátási rend. Állatok, emberek tekintetében. Tehát egy élő közösségbe születtem, és amikor elmondtam, hogy mi szeretnék lenni, édesanyám így összecsapta a kezét, és azt mondta, hogy jaj, fiam, te ebben meg fogsz bolondulni. Mert komolyan üldözték azokat, akik papok akartak lenni. Tehát amikor megtudták, hogy pap vagy, akkor általában, ha pap akarsz lenni, akkor általában azok meg akarták akadályozni, hogy érettségi vizsgád legyen. De ne legyen érettségit. Ha nincs érettség, akkor nem lehet menni egyetemre. Hát ezzel el is próbálkoztak, mint kiderült, később megtudtam az osztálytalálkozón, az angol tanárnő mondta el, meg a francia tanárnő, hogy mit küzdöttek értem, ki volt adva, hogy meg kell buktatni, miközben a dolgozatom az messze jobb volt, mint a 9-es, tehát a 4-es és 5-ös szint között volt a dolgozatom, és azt kérték tőlük, hogy minősítsék egyesnek, hogy ne teljen meg az érettségim, és ők nem tették meg. Fenyegették őket. Akkor sem tették meg. Így aztán végül is meglett az érettségim. Olyan román emberekkel nőttem fel ebbe az iskolába, akik mai napig jó barátaim. Ők is ott voltak velem ezekben a büntető táborokban, koncentrációs táborokban, jó néhányan. Ma is tiszteljük egymást, ma is mindent megtesznek azért, hogy csávásul, ha valaki bemegy hozzájuk, orvosok most ezek az emberek legtöbbje, ha látják, hogy csávási, akkor azt mondják, hogy Ozsvárt Imre miatt magának kedvezmény jár. Mert ott is csak azt adtam, amit én kaptam ettől a közösségtől, és ők ezt látták. Nos, mikor a családom ezt megtudta, akkor azt mondták, hogy hát ez végtelen tudást igényel. A legmagasabb pontszám kellett ahhoz, hogy valaki bejusson a teológián. 146-an felvételiztünk két helyre. Kettőre. Mert az állam két helyet biztosított teológus hallgatónak az Erdélyi Egyházkerületből, kettőt pedig a nyugati erdélyi részeknek, a Királyhágó melléki egyházkerületnek, négy, összesen négy teológus volt egy évfolyamban. És mentek nyugdíjba 100 fölött. Tehát ez volt az egyik technika, hogy hogyan nyírják ki a lelkészi kart, és hogyan hagyják lelkészek nélkül a magyar falvakat, településeket, lelkipásztorok nélkül. És akkor elkezdtem románból kiváltképpen, órákat vettünk, és felkészültem román nyelvből, meg francia nyelvből, latinból, meg magyar nyelvből. A bibliai részeket, azok rendben voltak, ezeket mind föl kellett készülni belőle, hogy a vizsgákon átmehessen az ember.
Aztán édesapámék mindent megtettek, hogy én ezt el tudjam végezni, de nem sikerült, mert végül is azt is utólag tudtuk meg, hogy a Securitate éppen azért, ami az államrend megbontása és stb. Tett kísérlet miatt ugye nyakamba varták a politikai üldöztetést, az gyakorlatilag megtiltotta, hogy engem fölvegyenek. Többek közt a teológián 4 professzor is beépített ügynök volt. És azok azt engedtek át, akinek engedélye volt, hogy fölvegyék. Ezt utólag tudtuk meg, mert akkor nem tudtuk, hogy mi a gond. Laci bácsi volt, Nagy László, aki később aztán etika és dogmatika professzor volt a teológián, ő készített föl engem. Nagyapám volt a főgondnoka, tehát a családunk jó barátja. Így Kolozsvárra nem tudtam bejutni, és mikor megszöktem, mikor aztán újra el akartak vinni, akkor 89. március 5-én éjszakát szöktem a határon, és már itt Budapesten felvételiztem 89-ben, és úgy, hogy nem volt még Bibliám se, énekeskönyve se, végrendeletem volt, meg a ruhám, meg egy táskám, és Budapesten felvételiztem, és Budapesten azonnal föl is vettek. Budapesten végeztem az egyetemet.

Kedves hallgatóink, bár adásidőnk a végéhez közeleg, Osváth Imre életútjának bemutatása ezzel még korán sem ért véget. Következő adásunkban az őrségben betöltött lelkészi szolgálatát ismerhetik meg bővebben. Kérem, akkor is tartsanak velünk. Magam és szerzőtársam dr. Lenvai Kepe Zoltán, valamint technikus munkatársam Györkös Gorán nevében is búcsúzom önöktől. A Spiritust és benne Kepéné Biharváriát hallották.

szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarus, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg

elfoltos sárgult kebre, egy régi tollas bába. Ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őségi csoda.

hazaérve, az üres lakás súlyos csendje helyett, inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjába a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva konzog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatúj, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszi haza, csak neki dübörög a hat henger zajon.

0: tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta.
1: Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. Olyan gyönyörű vagy. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Uralvidéki Magyar Rádióban.

Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A újra vidéki magyar rádióban.